másnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Javában épül a fenékküszöb Paksnál. Erősödött a parlagfű pollen szórása, fürdőzési tilalom a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Épül a fenékküszöb Paksnál, mindkét parton folyamatosan dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A Duna apadása ellenére közben emelkedett a vízszint az atomerőműnél. Miután beállították a két egyenként 80 méteres bárkát, a szivattyú telepnél már egy centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellett volna állítani. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbevezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felől megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felől felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap. Később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Tankönyvi minősítést kapott több mint 100 kiadvány. Újraindult a forgalom Catania repülőterén. Több helyen pusztítottak erdőtüzek az országban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Csak nem 150 kiadvány kapta meg a tankönyvi minősítést. Eddig 209 tankönyvény nyilvánítási kérelem érkezett a júniusban meghirdetett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Ezek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan bővül. Az iskolák augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében kérhetik az addig tankönyvén nyilvánított új kiadványokat. A miniszter szerint a cél, hogy korszerű és szakmailag megalapozott eszközök segítsék az oktatást. Újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren. Azt az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A vulkáni aktivitás miatti riasztást vörösről narancssárgára mérsékelték. Az Etna továbbra is hamut lövel ki, de már kisebb intenzitással. A mostani volt a Catania-i repülőtér leghosszabb üzemszünete 2002 óta. Augusztus 6-a és 12-e között a járatok mintegy harmadát törölték, több száz gépet pedig máshova irányítottak. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoraljaújhelyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek, Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. 2 magyar tollas labdázó vesz részt a hétfőn kezdődő indiai világbajnokságon. Sándorházi Vivien és Kőrösi Ágnes is ott lesz a női 1-es 64-es főtábláján. Sándorházi svájci, Kőrösi pedig német játékossal találkozik az első fordulóban. Jó Melinda, a Magyar Szövetség főtitkára szerint mindkét játékosnak van esélye a győzelemre, de ehhez jó formára és kevés hibára lesz szükség. A világbajnokság jövő vasárnapig tart. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 6 óra múlt, de remélem, hogy már sokan vagyunk, és együtt hallgatjuk minden idők legnagyobb slágereit. A mikrofonnál Leirer Tímea. A legnagyobb slágerekre visszatérve Pink következik nem sokára. A repülők is zenél, és kezdünk a Starship.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 7:15 van. Szép jó reggelt kívánok. Hát átéptük a 6 órát, ébredezhetünk együtt ezen a vasárnap reggelen is. A későbbi tervekhez, a szabadtéri tervekhez érdemes tudni, hogy most sem enyhül a hőség, száraz, kánikulai idő vár ránk, a hőmérséklet napközben a 34-36 fokot is elérheti, úgyhogy a szellőztetésre ne várjanak sokáig. A korai ébresztőhöz pedig hozzuk az ausztrál pop királynő egyik legnagyobb slágerét. Ezt a dalat 2001-ben eredetileg a brit S Club 7-nek és Sophie Ellis Baxternek ajánlották fel a szerzők, de mindketten visszautasították, és tulajdonképpen lehet, hogy jó is így. Kylie Minogue, amint meghallotta a demót, azonnal lecsapott rá, és karrieri egyik legnagyobb slágerét csinálta belőle. Íme 2001-ből Kylie Minogue és Can't Get You Out of My Head itt a Retro Rádióban.

Minden idők a legnagyobb slágerei Retro Rádió. A repülők után térjünk vissza egy kicsit a lassabb, kényelmesebb reggeli ritmushoz. 93-ban a brit Beloved elektronikus zenei duó elhozta nekünk az évtized szerintem egyik legfinomabb, legnyugodtabb szinti pop slágerét. A dal nem csak fülbe mászó dallamáról, hanem az ikonikus Hófehér stúdióban forgatott klipjéről is híres lett, amiben az énekes John Marsh teljesen mesztelenül, mégis elképesztő eleganciával énekelt az egységről és a békéről. Engedjük tehát el a rohanást, itt a Beloved és a Sweet Harmony a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön fél hét van, a hírek után olyan előadók jönnek a sorban, mint a Genesis, vagy Cher, Radics Gigi, és közvetlenül a hírek után egy dal, amely, hát mondhatjuk, hogy Ausztrália nem hivatalos nemzeti himnusza lett. A Man at Work ezzel a dallal hódította meg a világot 1981-ben. Vannak benne fuvola futamok, reggi lüktetés, és minden az ausztrál kultúráról, a krémes szendvistől egészen a sörig. Man at Work és Down Under nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Emelkedett egy picit a vízszint Paksnál. Ösztöndíjat kaphatnak az önkéntes tartalékos diákok. Már vannak augusztus 20-ához köthető lezárások Budapesten. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése Pakson, mindkét parton dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre, közben a Duna apadása ellenére emelkedett a vízszint az atomerőműnél. A két egyenként 80 méteres bárka beállításának köszönhetően a szivattyú telepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellene állítani. A fenékküszöb építéséhez összesen 145 000 köbméter követ használnak fel. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban, vagy szakképzésben tanulók. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160 000, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 000 forintos ösztöndíjat kaphatnak. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több elvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hidat lezárják. Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81 000 nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidős sportszervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Derült napos idő várható majd késő délutántól, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még sok napsütés lesz. Kedd reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Majd napközben ott is napos, gomoly felhős idő várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt, kellemes vasárnapot kívánok önöknek. A mikrofonnál Leirer Tímea. Létezik a popzenében, ha így jól végig gondolom, egy szűk elit. Azok az ikonikus női előadók, akik nem egy egyszerű produceri ötletként születtek meg a stúdióban, hanem saját tehetségükből, kőkemény munkával és hát rendíthetetlen akaratelővel törték át a falakat. Ők olyan nők, akik nem hagyták, hogy megmondják nekik, hogy kik ők, és akik a mélypontokból is mindig nagyon erősen felálltak. Hát több ilyen példát is lehetne hozni, de a műfaj szerintem egyik abszolút királynője, kétségkívül az a díva, aki 6 évtizede van a pályán, és a 60-as évek óta minden egyes évtizedben tudott legalább egy listavezető dalt produkálni. 1999-ben ez a mostani sláger a klasszikus diszkó korszak lüttetésével az önállóság meg a női erő egyik himnusza lett. Íme az utánozhatatlan Cher és a Strong Enough itt a Retro Rádióban.
1: I do

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy igazi rock történeti mérföldkő jön most ezek között. Amikor a Totó zenekar 1978-ban kiadta első lemezét, a tagok már igazából az ország legfoglalkoztatottabb stúdiózenészei voltak, de a saját nevük alatt ekkor mutatkoztak be a nagyvilágnak. Egészen zseniális lüktető zongora riffek és mellette Bobby Kimball fantasztikus hangja. Ez a Totó és a Hold the Line itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A következő órában ébredjünk fel még jobban. Legyünk még inkább részesei a vasárnapnak. Egyébként szerintem most érdemes felkelni, mert most még tök jó idő van. A napközbeni időszakra pedig megijön majd a kánikula, de addig frissesség minden mennyiségben, például a következő órában a Daft Punk-kal. Vagy Ross Stewart-tal. Tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Javában épül a fenék küszöb Paksnál. Erősödött a parlagfű pollen szórása. Fürdőzési tilalom a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Épül a fenék küszöb Paksnál, mindkét parton folyamatosan dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A Duna apadása ellenére közben emelkedett a vízszint az atomerőműnél, miután beállították a két egyenként 80 méteres bárkát. A szivattyú telepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellett volna állítani. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt a mikrofonnál Leirer Tímea, a folytatásban pedig a legnagyobb slágerek. Feldobjuk a hangulatot, Svédországból érkezik az Ace of Base nem sokára. Itt lesz a Daft Punk és Pharrell Williams közös slágere, a Get Lucky, Tina Turnerrel pedig jól indul az óra, ez a The Best.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, további jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Ma is kánikula lesz, egy gyors életmentő tipp a mai 35 fokra. Felejtsék el a jeges vizet, mert hogy a szervezet csak még jobban fűt tőle, hogy felmelegítse. Helyette a langyos mentatea, vagy a hideg csuklóborogatás lehet a leghatékonyabb trükk. Ha pedig a hűtés megvan, akkor az energiát emeljük ki a mélypontról. 95-ös svéd slágergyár már is adásban. Ők hozták el nekünk az évtized egyik legnagyobb Eurodance slágerét. Itt az Ace of Base és a Beautiful Life a Retro Rádióban minden idők legnagyobb slágerei között.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a fantasztikus Demjén Ferenccel szólt a szerelem vonat. Demjén Ferenccel, aki augusztus 23-án a siófoki plázson lép színpadra, egy újabb felejthetetlen este, amelyre a Retro Rádió meghívja összes hallgatóját és az összes Demjén rajongót. A koncert ingyenes, de regisztrációhoz kötött hallgassák a Retro Rádiót. Mi pedig megyünk tovább, folytatjuk kérem szépen a pop királynőjével. Madonna az idei nyáron is megmutatta, hogy 70 felé közeledve sem tud megülni a babérjein. A Confessions 2 albumának megjelenése után körbe turnézte a világ legnagyobb klubjait, nemrég pedig a World Pride kiemelt fellépőjeként robbantotta fel a színpadot Amsterdamban. Most a 2000-es évek elejéről robbantunk egy Madonna slágerrel, itt a Hang Up a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő fél órában olyan előadók jönnek, mint Rod Stewart, a Baby Jane-t énekli majd, vagy itt lesz Billy Idol a White Wedding-el, de addig is maradunk a felejthetetlen dalaboknál. 1985-ben a köli székhelyű Bad Boys Blue ezzel a slágerrel robbantotta be magát az európai dance élvonalba. You're a woman! Ezzel folytatjuk nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Folyamatosan bővül a tankönyvek választéka, ismét fogad járatokat Catania repülőtere. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason, többen meghaltak. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Tragédia Mezőkeresztesnél, többen meghaltak és legalább 10 megsérültek egy súlyos buszbalesetben az M3-as autópályán. Egy lengyel rendszámú turistabusz ma hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, több utas azonban a busz alá szorult. Az M3-as érintett szakaszát lezárták. Csaknem 150 kiadvány kapta meg a tankönyvi minősítést. Eddig 209 tankönyvvény nyilvánítási kérelem érkezett a júniusban meghirdetett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Ezek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit szerint az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan bővül. Az iskolák augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében kérhetik az addig tankönyvvény nyilvánított új kiadványokat. A miniszter szerint a cél, hogy korszerű és szakmailag megalapozott eszközök segítsék az oktatást. Újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren. Azt az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A vulkáni aktivitás miatti riasztást vörösről narancssárgára mérsékelték. Az Etna továbbra is hamut lövel ki, de már kisebb intenzitással. A mostani volt a Catania-i repülőtér leghosszabb üzemszünete 2002 óta. Augusztus 6-a és 12-e között a járatok mintegy harmadát törölték, több száz gépet pedig máshova irányítottak. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoraljaújhelyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek. Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Elezünk egy kicsit az angol arisztokrácia különc világába, jó? A következő sláger kedvéért. Tudták például, hogy a mai napig létezik egy szigorú évszázados szabály a brit felsőházban, meg a nemesi birtokokon, amely szerint a mai napig elvárás, hogy a formális vacsorákon a házigazda, meg a vendégek soha nem kezdhetnek el politizálni, vagy pedig a pénzről beszélni, mert hogy ez a nemesi etika szerint a legnagyobb neveletlenségnek számít. Inkább a művészet, a lovak és a zene a téma. Hát egy jó magyar vacsorára azért meghívnám egyszer őket. És ha már brit elegancia volt eredetileg a téma és a zene, hozzuk el a Szigetország egyik legkarakteresebb hangját. Rosszul állt a 80-as évek elejére, már megkerülhetetlen szupersztár volt, úgyhogy jöjjön 83-ból ő és a Baby Jane itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy erős hangulat és zenei stílusváltásra Billy Idol után jöjjön a Neoton Família, mert hogy nyár van, mi pedig a következő órában kirándulunk. Kis Robert Richarddel ezúttal a Balaton felvidéket, különösen a Káli medencét járjuk majd be, járjuk majd körbe. Tartsanak velünk, és most élvezzék az időjárást a Neotonnak a Retro Rádióban. Yeah.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 8 óra után kirándulni indulunk, ezúttal a Balaton felvidéken a Káli medencét látogatjuk majd meg. Megnézünk, megkóstolunk, és kipróbálunk mindent, legalábbis elméletben, amit lehet. Kis Robert Richard lesz a segítségünkre. Visztük magunkkal minden idők legnagyobb slágereit is, például Erika Iglesiastól a Rhythm Divine. Vagy a Cardigans-től a Love Fool-t. Remélem, hogy velünk tartanak.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
7: Havi 160 ezer forintot is kaphatnak a tartalékos diákok. Épül a fenékküszöb Paksnál. Felborult egy lengyel busz az M3-ason, többen meghaltak. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Tragédia Mezőkeresztesnél, többen meghaltak és legalább 10 megsérültek egy súlyos buszbalesetben az M3-as autópályán. Egy lengyel rendszámú turistabusz ma hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, több utas azonban a busz alá szorult. Az M3-as érintett szakaszát lezárták. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése Pakson, mindkét parton dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. Közben a Duna apadása ellenére emelkedett a vízszint az atomerőműnél. A két egyenként 80 méteres bárka beállításának köszönhetően a szivattyú telepnél már 1 cent is emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellene állítani. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160 ezer, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal, amelyik platform béta szabályok ellen nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnepnapján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hidat lezárják. Derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még sok napsütés lesz. Kedd reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak, majd napközben ott is napos, gomoly felhős idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idő 2022 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: További kellemes vasárnapot, jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Mindjárt indul a kirándulás a Káli medencében, ahol minden idők legnagyobb slágerei közül meghallgatjuk majd Enrique Iglesiastól a Rhythm Divine-t, Zséda is énekel, és kezdünk Michael Jackson.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek a stúdióban, már ahogy ígértem, Kis Robert Tihárt, Prima, Primissima díjas újságíró, turisztikai szakember. Hello, jó reggelt, Csicsi!
1: Jó reggelt kívánok, és nagyon kellemes rádiózást mindenkinek.
0: Kirándulásra készen állunk, a csomagok bepakolva, túracipő felvéve, hova megyünk?
1: Akkor nagyon jól csináltuk a feladatot, mert hogy bepakolni nagyon nehéz. Ha már bepakoltunk, akkor felfedezhetjük a Káli-medencét, meg a Balaton felvidék jó pár részét, mert a Káli-medence azért is érdekes, mert sokan azt mondják, hogy ez a magyar Provence, hogy tényleg gyönyörű, elképesztően szép. Káli-medence neve is érdekes egyébként, mert hogy Kál, ő egy horka volt, egy vezér, a honfoglalás korában itt telepedett meg, és főbíró is volt, meg ez a katonai méltóság, ez a horka is a tisztsége volt, és az ő emberei népesítették be egykor itt a Káli-medencének a területét, innen származnak a nevek is, ugye Köves Kál, meg Szent Békálla, meg Mindszent Kál, Kála, mindegyik a Kál vezér nevét jelzi, és a táj különlegessége erre felé, hogy nagyon változatos és jól néz ki, tehát hogyha autóval megyünk, akkor eleve ilyen hepehupás, hát Fülöp, Milla meg Jászmin imádja azt, amikor van egy ilyen bukkanó, és akkor az autó hirtelen hullámvasutas érzéssel szórakoztatja őket. De hogyha tovább megyünk, kirándulgatunk, akkor gyönyörű bazaltkupokat lehet látni, tényleg vannak olyan vulkáni tevékenységnek a maradványai közül olyan kövek, hogy az ember azt mondja, hogy te jó ég, ilyen is van Magyarországon. Meg hát a kultúra, a szobrok, a gyönyörű táj, a gasztronómia, ez mind-mind a Káli-medence valóban egy olyan terület, ahol az ember örömmel kirándul. Mi nagyon sokat kirándultunk, amíg a Balatonfüreden voltunk 16 napot, végig a Káli-medencét jártuk be, és tényleg van szoborcsoport, Emberi komédia címmel, a Kornyitó környékét is megnéztük, Szentbékállánál kilátó, a Koroska völgy, az ugye Balatonfüredtől északra van, az is elképesztően érdekes, és hát elmehetünk Tapolcára, a Tavasbarlangba, megnézhetjük a romantikus Malom-tavat, ott van a Kőtenger, Szentbékálla és a geológiai csoda, aztán Salföld, a település, ahol szinte megállt az idő, meg van egy kis major is, meg hát Köveskál is érdekes, ahol egykor kőfaragók dolgoztak, Hegyestűre pedig a kettővágott vulkánra is felmehetünk. Úgyhogy szerintem a Káli-medence varázslatos vidék. Nem véletlen az, hogy még a 90-es években volt egy barátomnak külföld ismerőse, és mondta, hogy hát a Káli-medence nem tudja, hogy hol van, de annyi jót hallott róla, hogy oda el akar menni. Hát mi is elmentünk a gyerekekkel, és most elmegyünk a hallgatókkal is, ha egyet értesz.
0: Igen, annyi mindent felsoroltál, hát mindez jön majd részletesen a következő közel másfél órában itt a Retro Rádióban. Tartsanak velünk, Kis Robert Tihárdal hamarosan folytatjuk, addig énekel majd még Erika Iglesias, most pedig itt a Mr. Vain a Culture Beat-tel a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek, Kis Robert Rihárdal itt a stúdióban. Egyelőre a stúdióban, de aztán majd előbb-utóbb, ha nem is együtt, de külön-külön bejárjuk majd a Káli-medencét, a Balaton felvidéket. A mai kirándulás úti célja ez. Mivel kezdjük, avagy folytatjuk, Ricsi?
1: Kővágóörs határába megyünk, az Emberi Komédia szoborcsoportot nézzük meg, meg a Kornyitó környékét. Van néhány olyan időszak az életemben, nem sok egyébként, talán 4 vagy 5, amikor úgy éreztem, hogy hát ha most megállna az idő, akkor lehetne akár 20 év is, és akkor ha itt ez így eltelne, akkor az nekem úgy rendben lenne. És ezt itt most éreztem. Tehát azt gondolom, hogy mikor éreztem ilyet például, akkor éreztem ilyet, amikor tudtam azt, hogy egyetemre fogok járni, Sopronból Budapestre költözöm, és nem volt semmi dolgom, és ott volt egy július meg egy augusztus előttem, pedig már tudtam azt, hogy Budapestre az ELTÉ-re fogok járni, és volt egy 2 hónapos nyugodt időszakom, és ez a nyugalom, ez boldogsággal töltött el minden nap szinte. Na most hát ilyen kis nyugodt érzés vett rajtam előtt most ezen a nyáron, amikor a Kornyitóhoz mentünk a gyerekekkel, és üldözték a szöcskéket, mert milliárd szöcske volt, és semmi nem történt. Jobbra-balra elnéztem, mesebeli táj, ugye egy kicsit már száradt, kiszáradt volt a fű környéke, de a távolban még zöldelt szinte minden. Nem túl magas hegyek, de igen, látványosak. A távolban egy templomtorony, és volt egy kis liget. Egy gyönyörű kis fás liget, nem messze onnan lovak legelésztek, hát olyan álomba illő volt, hogy teljesen lenyugodtam, és azt mondta, hogy na most itt ez tényleg, ez nagyon-nagyon érdekes ez a hely. Érdemes felmenni az ottani szoborcsoporthoz. Veszprémi Imre szobrászművésznek az ikonikus alkotásai, lényegében 4 darab figurát érdemes elképzelni, ezek nagyjából 3 méter magasak, acélból meg mészkőből készültek, és olyanok, mintha őriznék a tájat. Tehát egy dombon vannak, és jobbra-balra, akármerre elnézünk, ott a természet tombolását látjuk. Úgyhogy csak ezért érdekes oda menni, hogy van 4 ilyen apokaliptikus szobor, és tényleg még a gyerek is azt mondták, hogy hú, de jó. Egyébként Jancsó Miklós filmrendezőt is teljesen megbabonázta ez a 4 szobor, és több híres filmjében is központi motivumként használta a szobrokat is, meg a tavat is. A Kornyitó egyébként tényleg így a csapadéktól függően hol tele van, hol meg éppensége, mint most ki is száradt, és azt mondják, és erre egy tábla is figyelmeztet a környéken, hogy hát rengeteg ürge él itt. Hát egy darabot nem láttunk, ürgét bőven láttunk, de Tihanynál láttunk a belső tó környékén, ott még Fülöp így kézből etette is az egyiket. Hát itt is vártuk a kis füttyögő állatkákat, hogy majd 2 lábra fognak ágaskodni. Hát nem ágaskodtak 2 lábra, de attól még mesebeli volt az itteni kilátás.
0: Mivel folytatjuk? Merre megyünk tovább?
1: Ha már a kilátás, akkor megnézzük Köveskál, Szentbékál a környékén az Eötvös Károly kilátót, a Kékkuti forrást, aztán meg elmegyünk a Koloska völgybe.
0: Akkor hamarosan indulunk tovább, addig pihenjenek egy kicsit a Cardiganzzal, Love Fool, minden idők legnagyobb slágerei között, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kis Robert Ricsivel folytatjuk a kirándulást. Nem sokára, még van hely a Káli medencében, ahová nem jutottunk el, és van sláger is bőven, amit nem játszottam le önöknek. A Eurythmics jön a következő fél órában, énekel majd Joe Cocker, és itt lesz a 80-as évek végének szex szimbóluma, Samantha Fox is. A hírek után itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Folyamatosan építik a fenék küszöböt Pakson. Berobbant a parlagfű szezon. Túl sekély a Velencei tó. Lezárták a Gárdonyi Tini strandot is. Köszöntöm Önöket, Bányai Szálpár vagyok. Épül a fenék küszöb Paksnál, mindkét parton folyamatosan dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A Duna apadása ellenére közben emelkedett a vízszint az atomerőműnél, miután beállították a két egyenként 80 méteres bárkát. A szivattyú telepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellett volna állítani. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán is kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Balaton felvidéken járunk ma reggel. Remélem, hogy minél többen velünk tartanak. A mikrofonnál Leirer Tímea, aki pedig kalauzol minket ezúttal is, Kis Robert Richard. Azt mondtad ugye, hogy a kilátásban gyönyörködünk majd.
1: Például az Eötvös Károly kilátónál a Fekete-hegy tetején áll egy fatorony, és szinte a teljes medence, a környező tanúhegyek láthatóak innen, sőt, tiszta időben egyébként a Tapolcai medencét is lehet látni. Nagyon szép hely, érdemes ide eljönni mindenképpen. Kékúton pedig találunk egy jó kis forrást, itt fakad a híres savanykás ízű ásványvíz, és egy kiépített forrásból ingyenesen is meg lehet kóstolni, és indul is innen a medencét átszelő tanösvény. Bár hozzáteszem, az igen nagy melegben ilyenkor azért nappal végig sétálgatni, mondjuk órák hosszat, azért az kemény feladat, de azt gondolom, hogy mi a gyerekekkel nagyon sokat játszottunk, úgyhogy abszolút kibírható volt. Ami még nagyon tetszett nekem egyébként itt a Balaton felvidék és tényleg a Káli medence környékén, az a Koloska völgy volt. Azt mondják erre, hogy a Balatonfürednek a zöld menedéke, a Káli medencétől kicsit keletre, Balatonfüred északi határán van a Koloska völgy, és egy klassz tanösvényen sétálgathatunk. Mi is eljöttünk ide, és előtte, amielőtt bementünk a völgybe, előtte megnéztük a vadasparkot, ingyenesen látogatható egyébként egy komoly területen. Kímszarvasok vannak, dámvadak, őzek, meg muflonok, és mindenhol ilyen kis mini kilátók. Hát Fülöp, Milla meg Jászmi mindegyik kilátóra felment, én persze muszájból felmentem velük, hogy ne essenek le, és akkor távcsőn próbáltuk megnézni, hogy éppen hova bújtak a melegben ezek a nagyvadak. El is hagytuk az egyik gyerek fényképezőgépét, úgyhogy a világ végéről én visszajöttem, de ebből is látszik, hogy rendes emberek járnak errefelé, mert
0: megvolt,
1: így van. Egyébként a völgy szélén van a Jókai kilátó, onnan meg a Tihanyi-félszigetre nyílik lélegzeten állító panoráma. Úgyhogy itt is kirándultunk, aztán a Koloska völgynél, amikor tovább sétáltunk, akkor tényleg először is kerestünk egy olyan fát. Feleségem olvasott valahol egy Hanvas Béla idézetet, Hanvas Béla írta, hogy hát a természetnek milyen fantasztikus ereje van, mert a kőbe is benő a fa, és hogy megikrette őt egy olyan fának a látványa, ami egy sziklába úgy benőtt, hogy látszólag széttörte szinte a sziklát, és akkor ki türemkedett belőle, és akkor mondta a feleségem, hogy ezt meg fogjuk nézni, és hát ilyenkor ugye nyilván megyünk és megnézzük. A Koloska völgynél volt régen egy tó is, és sok helyen lehet olvasni, hogy hát ott van egy tó, hát a tó az kiszáradt, de vizet még lehet vételezni, mert hogy működik egy kút, és akkor a kiránduláskor tudjuk a szomjunkat oltani. Még nagyon szép attól még a környék, meg a fa is nagyon szép, és egyébként ott el is lehet olvasni a teljes Hanvas Béla idézetet, úgyhogy ez nagy kirándulás volt.
0: Merre kirándultatok még, illetve mi merre fogunk kirándulni még?
1: Tapolcán megnézzük a tavasbarlangot, meg a romantikus malomtavat.
0: Hát a tapolcai tavasbarlangot gondoltam, hogy nem fogjuk kihagyni, úgyhogy ezzel folytatjuk még ebben az órában, nem sokára itt a Retro Rádióban. Most pedig jöjjön Bonnie Tyler, ráemlékezünk Holding Out for a Hero, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A Balaton felvidéken járunk a mai reggelen, Kis Róbert Zihárd, ami idegenvezetőnk, és azt mondta az előbb, hogy Tapolca felé vesszük az utunkat.
1: Nagyon sok barlangot megnéztünk. Mi voltunk Balatonfüreden a Lóci barlangba, ahol bevallom, hogy én voltam az, aki lekapcsolta a villanyt most, és elnézést kérek azoktól.
0: Most így, akkor nem merted megmondani.
1: Akkor nem mertem megmondani, hogy igen, de egyébként az is nagyon kellemes kirándulás volt, nagyon jól megcsinálták, és tényleg imádtuk ezeket a barlangos túrákat a gyerekek, amikor egy kicsit borzongani kell, azt így nagyon szeretik, és hát elhatároztuk, hogy elmegyünk a Tavas barlangba is, mert hogy Tapolc a legfőbb vonzereje, nem messze van, hogy a Balatonfürettől a belváros alatt húzódó különleges Tavas barlang, amit egyébként 1903-ban kútásás közben fedeztek fel, teljesen véletlenül. 18-20 fokos karsztvíz van itt, tiszta víz, és van benne egy apró kis halacska, és lehet látni, és azt mondják, hogy ritka, hogy ha lehet látni, hát rögtön mi kettőt is láttunk ebből. Szűk, kivilágított mészkőjáratok vannak, három gyereket beültettük egy darab csónakba, mivel hogy könnyűek, úgyhogy megengedték, és hát hogyha lassan evezgetünk, akkor lehet a legjobban élvezni azt, hogy tényleg gyönyörű a barlang, nagyon szép a víz, az egész egy nagy kaland tényleg, úgyhogy érdemes kipróbálni mindenképpen az evezést a Tavas barlangba, azt gondolom, hogy abszolút veszélytelen, egy-két olyan hely van, ahol mélyebb a víz, de kapunk mentővelényt, úgyhogy nem kell aggódni, meg hát senkit sem láttam még beleesni. Amikor meg visszajöttünk a Tavas barlangból, akkor érdemes a Malomtóhoz bemenni. Nagyon romantikus hely, tényleg. A tópartján áll az egykori malom, a Berger malom, a szállodaként üzemel, és mellette pedig több olyan étterem is van, hogy a víz fölé tették a kis fapallókat, és akkor ott szolgálnak ki minket, hogyha oda beülünk. De ha nem akarunk beülni, akkor meg valamelyik árustól vehetünk haleledelt, és megetethetjük a hatalmas pontyokat. Óriási nagy hatalmas halak vannak. És a Fülöp meg percekig azt nézte, hogy van vízisikló is, az megette a kis halakat, és mondjuk vagy 6-8-at megevett ott körülbelül egy olyan 5 perc alatt, hát sajnálta a kis halakat a gyerek, de a sikló az meg boldog volt.
0: Hát meg Fülöpnek ez minden bizonyan nagyon érdekes volt, ahogy ezt így végignézhette.
1: És az asszonynak is érdekes volt, mert annyira szép szemre és romantikus, gyönyörű ez a Malomtó környéke, hogy andalító sétákat tehetünk családdal is, párunkkal is, vagy akár magunkban is.
0: Na hát akkor ezt a sétát folytatjuk tovább, hol?
1: Szentbékálla, és megnézzük a Kőtengert is.
0: Mindez tehát a következő órában. Tartanak velünk itt a Retro Rádióban, ahol a hírekig Eurythmics és Sweet Dreams minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk a kirándulást a Káli medencében a következő órában is. Én várom önöket, és velünk lesz Kis Robert Ricsi, és velünk lesznek minden idők legnagyobb slágerei, közülük a Dirty Dancing betétdala. És a TNT slágere is.
1: Ma nem jön álom a szememre, mi juthatna ilyenkor.
0: Válaszák a következő órára is a Retro Rádiót.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén

0: a Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 grammos ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
9: Több halálos áldozata van az M3-ason történt buszbalesetnek. Újraindult Szicíliában a reptéri forgalom. Folytatódik a kánikula, egyelőre nem lesz eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek egy buszbalesetben az M3-as autópályán. A lengyel rendszámú turistabusz hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. A tűzoltók 35 embert kimentettek a buszból, több utas azonban a jármű alá került. Az autóbusz megemeléséhez darukat vezényeltek a helyszínre. Az M3-as érintett szakaszát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél terelik le. Visszatérni Emődnél lehet az autópályára. Csak nem 150 kiadvány kapta meg a tankönyvi minősítést. Eddig 209 tankönyvény nyilvánítási kérelem érkezett a júniusban meghirdetett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Ezek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan bővül. Az iskolák augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében kérhetik az addig tankönyvén nyilvánított új kiadványokat. A miniszter szerint a cél, hogy korszerű és szakmailag megalapozott eszközök segítsék az oktatást. Újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren. Azt az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A vulkáni aktivitás miatti riasztást vörösről narancssárgára mérsékelték. Az Etna továbbra is hamut lövel ki, de már kisebb intenzitással. A mostani volt a Catania-i repülőtér leghosszabb üzemszünete 2002 óta. Augusztus 6-a és 12-e között a járatok mintegy harmadát törölték, több száz gépet pedig máshova irányítottak. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoraljaújhelyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek. Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idő Hét legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: További kellemes vasárnapot kívánok. 9 óra van, még egy óra együtt, amely órát kirándulással töltünk. Folytatjuk utunkat a Káli medencében, és közben hallgatjuk a legnagyobb slágerek közül az Irézsőr egyik dalát. Jön Daniel Potter, és kezdünk a Bananarámával és a Helppel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt és kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tíme, a beszélgető partnerem, vagy mondjuk úgy a mi idegenvezetőnk pedig a mai reggelen is, Kis Robert Rihelt, Prima Primissima díjas újságíró, turisztikai szakember, aki ezúttal a Balaton felvidéken kalauzol minket. Már nagyon sok helyen jártunk, és most folytatjuk Szentbékállán, azt mondtad?
1: A Káli medence leglátványosabb természeti képződménye lényegében Szentbékálla falu szélén a kőtenger. Hatalmas nagy területet képzelnek el olyan kövekkel, hogy a Fülöp, Mille meg Jászmin látott egy barbapapás sorozatot, és abban az volt, hogy jöttek az UFO-k, és mindenfélét építettek ott a barbáiknak, és akkor megkérdezték a gyerekek, hogy és ez is valami ilyesmi, hogy ki csinálta ezeket a hatalmas nagy köveket. Hát valószínűleg a jóisten, meg hát a vulkán, mert a vulkánikus utóműködés során feltörtek a hévizes források, és azok ilyen furcsa képződményeket hoztak létre, hatalmas, óriási köveket. Egyébként az a durva, hogy ez tényleg misztikus és érdekes, de tízszerekkora volt még, csak aztán fogták és beépítették jelentős részét, meg elvitték. Hát ugye kővágóörsnek is azért kővágóörs lett a neve, mert hogy rengeteg kőfaragó abból élt, hogy innen a kőtengerből hozta a köveket, és akkor megfaragta, utána lehetett vinni az építkezésre. Minden esetre, hogyha elmegyünk Szentbékálla környékére, autóval viszonylag hosszan bejöhetünk egy ilyen földes úton, és akkor ott valami szabályos helyen leparkolunk, ameddig ezt tehetjük, utána pedig kirándulhatunk nagyokat, és felmászhatunk rengeteg kőre, az kalandos is, ugye, mert azért annyira nem veszélyes, de a többségénél lehet ugrálni, csúszni, mászni. És van egy Kelemenkő névre keresztelt óriási háztömb nagyságú szikla, a tetején pedig egy hatalmas ingókő található. Ez azt jelenti, hogy ha oda ráállunk a megfelelő pontra, akkor láthatóan megmozdul ez az óriási szikla darab. A terület egyébként szabadon látogatható, úgyhogy nyugodtan tudunk itt kirándulni, és a sziklák tetejéről meg lenyűgöző a panoráma. Tehát van olyan hely, hogy felmegyünk a tetejére, és a környező falvakat meg lehet nézni. De nagyon furcsák ezek a kövek, amelyek itt vannak, óriásiak, hatalmasak, de van olyan, ahol azon csodálkoztam, hogy miért nem laktak ott az idő folyamán, lehet, hogy laktak egyébként, mert olyan, mintha már kész ház lenne. Aha. A kőből, olyan kis mini barlangok vannak, meg maxi barlangok, meg nagyon furcsa formájú kövek, mindegyik vér egy picit a természet viszontagsága jelöl, úgyhogy szerintem aki szereti ezeket a köves, misztikus, holdbéli tájakat, érdekességeket, neki találták ki a szentbékállai kőtengert. Egyébként is a vulkán sok csodára képes. Én voltam most Olaszországban is, ott mondták, hogy hát az obszidiánt is a vulkán hozza létre, ami olyasmi, mint az üveg, és sokáig fegyvernek is használták, de még van olyan hely, ahol azért türkiz a tenger, például vulkános szigetén, mert hogy a habkő, amit szintén a vulkánhoz létre, az ilyen türkiz színűvé varázsolja a tengert, úgyhogy a kövek sok mindenre képesek. Hát itt aztán Szentbékálla környékén tényleg a geológiai csoda, a kőtenger sok-sok élménnyel vár minket.
0: És nagyon-nagyon jól néz ki erről. Ezt én is tanúsíthatom. Merre megyünk tovább, Ricsi?
1: Salföldre, hát hogyha már nézegettük a köveket, meg mentünk föl, mentünk le, akkor menjünk egy kicsit alföldiesebb vidékre, és egy faluba, ahol szinte megállt az idő.
0: Nagyon szeretem Salföldet, nagyon sokat bicikliztem régen arra, úgyhogy folytatjuk vele itt a Retro Rádióban. Most pedig megyünk tovább minden idők legnagyobb slágerei között. Az Erasure-rel Love to Hate You a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A Balaton felvidéken járunk, Kis Robert Richard az idegenvezetőnk, és Salföld felé indulunk. Ez már a sokadik állomásunk ma reggel.
1: Imádják a gyerekek is Salföldet egyébként, Milla Fülöp és Jászmin. A Káli-medence déli kapujában fekszik, nem laknak túl sokan, viszont a falu szinte összes háza fehérre meszelt, nádfederes, jellegzetes balatonfelvidéki stílusú emlék, és hát itt van a salföldi major is, ahol raszka juhokat láthatunk, mangalicát, szürkemarhát, bivajokat, meg komoly lovas bemutatókat is. Lehet kirándulni is, van egy lovashintó, és elvisz a major melletti erdőbe, el lehet menni a pálos rend, ami ugye az egyetlen hazai alapítású rend, ennek a kolostorának a romantikus, gótikus romjaihoz elvisznek, ott vár egy kicsit a lovasintra, aztán visszavisz minket, de ki lehet próbálni a póni lovaglást is, és a bivajokat meg lehet nézni a vízbe, van egy hátsó része a majornak, és ott békésen a apró kis tavacskában pihengetnek a nagy darab bivajok, meg az etetés is önmagában élmény, mert hát van olyan fekete kecske, amelyik zacskóstól megeszi például, amit adunk neki.
0: Szerintem a legtöbb kecske zacskóstól megeszik.
1: Zacskóstól, bármit megesz, amit adunk neki, úgyhogy hát ezt imádták a gyerekek, hogy jaj, megette a zacskót anya kezéből, és akkor ez egy napra elég élmény volt. De hát vannak ilyen békésebb állatkák is, amiket lehet etetni, de mindegyiket lehet, ki van írva, hogy melyiket lehet, melyiket nem. És tényleg aranyosak, kedvesek, jót lehet itt sétálgatni, meg lehet nézni, hogy milyen volt egykor egy gazdaság, és hát az őshonos magyar állatfajokról is rengeteg mindent megtudhatunk, hogyha ide látogatunk Salföldre.
0: Nagyon szeretem azt a környéket, tudom, hogy ti is sokat jártatok már arra felé, de én sem tudom megunni. Mi a következő állomásunk?
1: Köveskára megyünk majd. Azt mondják, hogy ugye balatoni gasztronómia, hát akkor Köveskál ennek az epicentruma.
0: Meg utána még egy kicsit Kártalántóti felé, hogyha elutazik az ember, akkor az meg különösen. Folytatjuk tehát mindjárt Kis Robert Richarddal itt a Retro Rádióban, most pedig jöjjön a Dirty Dancing, betétdala, I've had the time of my life, Bill Medley és Jennifer Warnes itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A Balaton felvidéken járunk a mai délelőttön Kis Robert Tihárdal. Nagyon sok helyen jártunk már, gyönyörű falvakat néztünk meg, sétáltunk tóparton, természeti képződményeket, kőtengert láttunk, most pedig jön egy kis gasztronómia, mert azt mondtad, hogy hova megyünk, az tulajdonképpen a Balaton felvidék gasztronómiai központjának is tekintik.
1: Köves Kál mindenképpen kiérdemelte ezt a címet. Rengetegen érkeznek azért ide, mert aranyos, kedves kis vidékes éttermek vannak, kis stílusos szálláshelyek. Tényleg, ahogy elképzeljük a vidéki vendéglátást, Köves Kálon jó pár helyen ezt megvalósítják, és legendás étkezdék vannak errefelé. Köves Kálnak is onnan származik a neve, hogy Kál, ugye, mert Kál Horka volt, akiről a Káli neve medencét elnevezték, az ő emberei népesítették be a honfoglalás idején ezt a területet, és azért Köves, mert nem csak Kővágőrsön, hanem itt Köves Kálban is dolgoztak kőfaragók, és dolgozták fel azt a tömérdek mennyiségű hatalmas vulkáni követ, amiből Szentbékállánál néhányat még láthatunk, de ha néhány is sok, még azt is kőtengernek hívjuk. De a falu egyébként azért is szép, mert megőrizte ezt a réges utcaképet, a polgárias, kőkerítéses utcakép valóban olyan, hogy fotótéma, hogyha szeretnénk egy tipikus helyi települést lefotózni, és a Fekete hegyet innen tudjuk megmászni, tehát ha letesszük az autót Köveskálnál, akkor utána elmehetünk a hegytetőn álló kilátóhoz a panoráma miatt, mert hogy talán a legteljesebb a panoráma a medence, a Káli-medence egészére, hogyha itt felmegyünk a Köveskál melletti hegynek a tetejére, érdemes mindenkinek kirándulgatni, és hát persze jókat falatozni, mert itt azért nehéz mellélőni.
0: Mi a legfinomabb, amit itt tegyünk, vagy ezt majd a műsor végén elmeséled?
1: A műsor végén elmesélem, mert nagyon sok minden van, amit tettem itt a Káli Medencével. Most tényleg 16 nap alatt azért volt időm, és van egy-kettő, ami azt mondom, hogy tényleg mesés, nagyon jól sikerült.
0: Akkor folytatjuk ezzel is, meg mert a kirándulásunkban is van hátra még néhány lépés. Itt a Retro Rádióban, tartsanak velünk!

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A Balaton felvidéket járjuk be a mai délelőtt. Nagyon sok helyen voltunk már, de nekem még valami hiányzik. Én többször is voltam Hegyestű környékén. Meg kell érte szenvedni, hogyha az ember gyalog megy, vagy kerékpárra, de autóval is megközelíthető, és akkor kevésbé megterhelő fizikailag, de mindenképpen megéri.
1: Mindenképpen megéri, és most már tényleg a Balaton felvidéket, a Kálimedencét bejártuk, de nem úgy jártuk be, hogy akkor elkezdjük, és akkor mindenhova egyúttal elmentünk, hanem szerintem úgy van értelme, hogy tényleg kiválasztunk egy települést, ott megszállunk, ami nekünk szimpatikus, és onnan csillagtúra szerűen elmegyünk Tapolcára, Szentbékállára, Göveskárra, Salföldre, és akkor tényleg van olyan útvonal, amit megteszünk tízszer is, de nem bánjuk meg, mert annyira szép, tényleg az egész környék annyira kellemes, még maga az utazás is egy autós utazás itt errefelé nagyon szép. És hát amikor megyünk bármelyik célállomásra, szinte mindig elmegyünk a Hegyestű mellett, amit látni fogunk, mert ez egy kettévágott vulkán lényegében, Monoszló és Zánka között található, 270-300 méter magas, egy egykori bazalt vulkán, és azért különleges, mert hogy a kőbányászat során a hegy északi felé szinte teljesen lebányázták, ugye elhordták a köveket, és emiatt a vulkáni kráterben a megdermett bazaltlába is látható lett. És ilyen 50 méter magas, sokszögletű bazaltorgonákat lehet látni, ezek ilyen függőleges, hatalmas bazaltorgonák, monumentális látványt nyújtanak. Ha pedig valaki bátor, akkor van egy kiépített lépcsősor, és ott fel lehet sétálni a hegy csúcsára, ahonnan tiszta időben a túlparti fonyód, meg egyébként a Badacsony is itt a közelben tisztán látszik, úgyhogy sok mindent lehet látni. Csak hát persze nyilván ehhez az kell, hogy úgy érezzük, hogy van most késztetésünk, hogy fölmenjünk a Hegyestűre.
0: Hát mindenképpen kell hozzá a késztetés, de lássa, most már itt a szeptember, szerintem ideális idő lesz például ahhoz is, hogy az ember meglátogassa a Hegyestűt.
1: A Kálimedencében az is jó, meg a Balaton felvidéknek ezen részében, hogy nem csak egy nyári program, nem csak ilyenkor augusztusban érdemes kipróbálni akár az éttermeket, akár ezeket a természetes nevezetességeket megcsodálni, hanem szeptemberben, októberben is, de még télen is rejtenek meglepetéseket.
0: No, és az előbb azt ígérted, elmondod, hogy mit együnk, akár Köveskálon, akár bárhol másutt a Balaton felvidékén, úgyhogy én ezt nagyon várom. Ezzel folytatjuk mindjárt, itt a Retro Rádióban, most pedig Mélyes slágerével, All About the Money, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Még van néhány percünk, amit eltöltünk a Balaton felvidéken, ez volt a mai úti célunk, Kis Robert Richárddal. Ezt az utolsó néhány percet pedig mindig evésre ivásra szánjuk.
1: Az nagyon fontos, hiszen ugye hát azok vagyunk, amiket megeszünk, ezt is hallottam már. Meg hát a három gyermek is, meg Flóra is mindig mondja, hogy hát ebéd, az nem tudom, 12 és 2 között ebédelni kell. Bármikor reggelizünk, az étkezéseket nem hagyjuk ki semmiképpen.
0: Egyébként meg... tök igazuk van.
1: Abszolút igazuk. Hát én igazából ezt szabadabban értelmezem, amikor egyedül vagyok, akkor, amikor éppen valahol vagyok, néha tényleg veszek egy hotdogot, vagy bármit, de a Flóra nem, ő szereti ezeket az étkezéseket szépen, nyugodtan, úgy, ahogy kell, de igaza is van egyébként. Igen. És hát ezt, amikor elmegyünk a Káli-medencét felfedezni, akkor is tartjuk. Na hát a Káli-medence gasztronómiája tényleg a helyi kistermelői alapanyagokra épül, meg a vulkanikus borokra, hogyha valaki borozni is szeret, és valóban vannak specialitások. Ilyen például a különböző halételek, a különböző gyümölcsös ételek, nagyon sok mindent kajszibarackkal megbolondítanak, tehát ettem például olyan rántott húst, amihez kajszibarackot adtak, ez nagyon-nagyon finom volt. Akkor a fogas, balatoni fogas mandulával. Nagyon jó a mandulás fogas. Ugye pisztráng mandulá, mandulás pisztráng az egy ismertebb étel, uh-huh. De hát a fogast is lehet mandulával enni, ez is nagyon szép gondolat. De egyébként a mandula őshonos a medencében, és nem csak halhoz adják például a mandulát, hanem süteményeket is csinálnak. Nagyon finom a Káli-medencében, szinte köveskál éttermeiben mindenhol van a helyi mandulás süteményből valamennyi, vagy különböző típusú sütemények is vannak, úgyhogy mandulás sütit a Káli-medencébe mindenképpen együnk, de a levesek is jók, és ha már Köveskánál tartottam, ott ugye azzal büszkélkednek, hogy a helyi kékkuti forrásvizet használnak, és akkor ettől jobb lesz a leves. Hát a leves az jó volt, de hogy ettől jobb lett, vagy nem lesz, azt nem tudom, de ez is nagyon érdekes. A kemencés lángos. Azt még jó pár helyen nagyon jól csinálják, és a házi kecskesajt még az, amit például Salföld környékén sok helyen ki lehet próbálni. Ezen kívül pedig a levendulás szörpök, bár hozzáteszem, az nem csak Káli-medence, hanem Tihany környéke, ugye hát ott lett nagy levendula központ, ott is levendulás limonádé, hát az most már a gyerekek is szeretik, és tudják, hogy van ilyen. Meg a gombás ételek még érdekesek, például a gombás sertéssültet én megkóstoltam, helyi gombával készítették, és nagyon-nagyon finom volt. Úgyhogy nem fogunk éhen veszni, és legendás jó kis éttermeket is találunk itt bőven. Meg azt tetszett nekem, hogy voltam olyan étteremben is, ahol bementem, és csocsóasztal, focikapuk, a gyerekeknek játszótér, és amíg a helyen üldögéltünk, hogy volt ugye teteje, de utána volt egy ilyen kis nyitott rész, akkor a gyerekek ott tudnak játszogatni, és ugye ők hamarabb megeszik sokszor a finomságokat, néha ugye egyszerűbb ételeket is választunk nekik, és addig meg kényelmesen a feleségemmel elfogyaszthatjuk mondjuk a fogas mandulával, vagy a mandulás sütit.
0: Uh-huh. Hát Ricsi, köszönöm szépen!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön 10 óra van, kezdődik a sztársáv Várkonyi Attilával, tartsanak vele egészen délután 2-ig. Aztán 2-től Jurásság Balázsé a stúdió, övé az éter, ő várja önöket 6-ig, a Poptarisznya kezdetéig, 8 óra után pedig a Baházi Csabié és a legnagyobb magyar slágereké lesz megint az éter itt a Retro Rádióban. Én köszönöm szépen a figyelmet, a legjobbakat kívánom önöknek, töltsék nagyon kellemesen a vasárnapot és vigyázzanak magukra a kánikulában. Minden jót, Leire Tímát hallották itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmix, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi Strandfesztivál. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu.
7: Úgyis tett!
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Többen meghaltak a hajnali buszbalesetben az M3-ason. Veszprém is felkerült a MÁV plusz térképére. Országszerte pusztítanak a szabadtéri tüzek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. 12 ember meghalt és legalább 10 súlyosan megsérültek az M3-as autópályán történt buszbalesetben, közölte a miniszterelnök. A lengyel rendszámú turistabusz hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. Már a veszprémi járatok is valós időben követhetők a MÁV plusz térképén. Az alkalmazásban így már nem csak a MÁV csoport vonatai, autóbuszai és hévjáratai, hanem a budapesti, debreceni, miskolci és veszprémi közösségi közlekedési járatai is láthatók. Az utasok valós időben ellenőrizhetik, mikor érkezik az adott járat a megállóba, így pontosabban tervezhetik meg az utazásukat. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk. Mondta rádiunknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
11: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületet szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek kézfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert az a gyermek a szájába veheti.
10: Országszerte több szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Sói és Öskü között több száz hektáron égett a bokros terület. A feltámadó szél miatt az erdőben izzó füstölgő gócok alakultak ki. Eger Baktán csak nem 6 órán át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók. Ott melléképületeket, kerteket és járművet is elért a tűz. Szegeden egy vasúti töltésnél csaptak fel a lángok, majd átterjedtek a közeli erdősávra is. Késő délután főleg északon felhősödhet, egyébként kánikula lesz. A részleteket azonnal mondom. Derült napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Holnap északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 26 és 36 fok között valószínű. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Csodálatos vasárnapot kívánok mindenkinek, ez a Retro Rádió. Retro Rádióban pedig a Sztársáv veszi kezdetét. Néhány perc múlva várom hallgatóinkat, hiszen a következőkben nemzetközi sztár és hazai sztárok folyamatosan váltják meg.

Amikor Etőadjút hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Bizonyára észrevették, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban jó néhány külföldi sztár is megszólalt itt a Retro Rádióban. Gondolok például a Düren Düren együttesre, hiszen ők is jártak itt Budapesten, de számtalan más sztár is meghívást kapott, például Rike Poveri, és mindannyian meséltek nekünk életükről és vágyaikról. Köszönöm hallgatóinknak, hogy itt vannak velünk, vagy akár Rikeszét is említhettem volna, és szeretném ezt folytatni, ezt a sort, hiszen nagyon sok olyan jeles külföldi ember van, akivel szó tudunk érteni, hiszen vagy jó magam, vagy pedig valamelyik barátom segítségével lefordítva korrekt megfogalmazásban kerülnek önökhez a válaszok, amelyet ezek a kiváló emberek számunkra adtak egy-egy kérdésre. Most Andrea Morricone fog következni itt a Retro Rádióban. Szerintem sem őt, sem az édesapját senkinek nem kell bemutatni, hiszen a világ egyik legtermékenyebb és legnagyobb filmes, valamint koncert dalait írták ebben a században, illetve az előzőben pontosabban, illetve mind a kettőben. De itt a Retro Rádióban mindenről fog majd mesélni nekünk. Köszönöm, hogy velem tartanak, induljon a mai sztársáv, kellemes rádióhallgatást kíván a házigazda, Várkonyi Attila. Jöjjön Andrea Morricone.

0: Ciao Andrea, un buongiorno e grazie che hai accettato l'intervista.
1: Spero davvero piacere.
2: Sì Andrea, jó reggelt. Köszönöm, hogy elfogadtad az interjúra szóló felkérésünket.
3: Igazán örülök neki, különösen annak, hogy Magyarországra látogathatok. Egészen rendkívüli élmény lesz.
2: Rendben, köszönöm. Kezdjük is el. Egy rövid beszélgetés lesz rólad és a művészetedről. Már is feltenném az első kérdést. Andrea, nagy öröm számunkra, hogy velünk vagy. Hogy vagy, és mi dolgozol jelenleg?
3: Mint mindig, most is zenével foglalkozom. Partitúrákat tanulmányozok, és új koncerteket tervezek.
2: Értem. Olyan családban nőttél fel, amelyben a zene az életed minden percében jelen volt, és azt hiszem ez egyfajta kötelezettség is.
3: Természetesen. Serdülőkoromban, pontos évet nem tudok mondani, de körülbelül 10 és 15 éves korom között, bár akkor még nem tanultam zenét, ekkor értettem meg, hogy az komolyan érdekelhet. Végül 19 éves koromban kezdtem meg a zenei tanulmányaimat.
2: Milyen volt édesapád Ennio Morricone oldalán dolgozni? Milyen emlékeket őrzöl abból a korszakból?
3: Rendkívüli élmény volt, mert ő valóban óriási művész volt, aki mindenben nyomot hagyott, amihez hozzáért, a zenében és az emberi kapcsolataiban egyaránt. Éppen ezért bizonyos értelemben védekezni is kellett vele szemben, nehogy teljesen az ember fölé nőjön. Leginkább ezt az emléket őrzöm.
0: È una composizione. Com'è nata quella melodia?
1: Quella melodia nacque con.
2: Beszéljünk a Cinema Paradiso híres szerelmi témájáról. Ez nagyon fontos és nagyon meghatározó. Hogyan született meg ez a dallam?
3: Úgy kezdődött, hogy édesapám megkérdezte, volna a kedvem komponálni valamit a Cinema Paradiso című filmhez. Igent mondtam, elolvastam a forgatókönyvet, és a téma azonnal, szinte egyetlen lendületből megszületett. Le sem emeltem a tollat a papírról. Elvittem neki, és nagyon tetszett neki. Rengetegszer megdicsért érte. Sok éven át azt mondta, hogy ez a legszebb dolog, amit valaha írtam. Sőt, talán a legszebb, amit valaha bárki is írt az egész világon.
2: Gyönyörű. Valóban csodálatos. Amikor megírtad, gondoltad volna, hogy a világ egyik legkedveltebb filmzenéje lesz belőle?
1: Ascoltato me stesso, quello che veniva dalla mia anima, e...
3: Igen, a szerelmi témát. Pontosan a fő szerelmi témát, vagyis a csókok témáját én írtam. Egyáltalán nem. Önmagamra figyeltem arra, ami a lelkemből fakadt. Így született meg ez a halhatatlan téma, amely később valóban örökzöldé vált, és még ma is rendkívül híres. Örülök, hogy ez a zene, ez a téma ilyen sokat adott a filmhez.
2: Melyik a kedvenc filmzenét azok közül, amelyeket Ennio Morricone szerzett?
3: A jó, a rossz és a csúf.
2: Ha jövőre tekintünk és előre nézünk, vannak-e olyan új projektek, filmzenék, koncertek, bármi, amelyeken már most dolgozol?
3: Mindkettőn dolgozom, koncerteken és filmzenéken is.
2: Andrea, hatalmas örömmel és szeretettel várunk Budapesten az MVM Domban. Köszönjük ezt a kellemes beszélgetést, és reméljük, hogy Magyarországon sok szeretettel és nagyon-nagyon-nagyon meleg fogadtatással üdvözölhetünk majd, mikor érkezel igen hamarosan, jövő szombaton.
3: Nagyon örülök, hogy ott lehetek.
2: A Retro Rádió nevében is ölelünk.
3: Köszönöm. Én is benneteket. Legyen szép napotok.

Andrea Morriconéval beszélgettünk itt a Retorádióban, és ezen beszélgetés alatt is arra jutottam, hogy én nagyon-nagyon várom már ezt a koncertet. Jövő szombaton érkeznek egyébként olasz tárjaink, és valamiért a két nép lelke annyira összeér, és annyi közös van az olasz kultúrában és a magyarban, az olasz zenében és a magyarban, és természetesen hát mondjuk a Sanremo-i fesztivál, vagy azok a nagy-nagy-nagy évű olasz nóták, vagy később ugye a Italo Disco, bizony elhódította a magyar zenerajongók szívét. Most folytatódik a beszélgetés, de már nem Andrea Morriconéval, hanem Eros Martinival, a nyelv ugyanaz, mert legalábbis a származás, hiszen mindketten olaszok, ő is fellép majd 22-én, sőt az egyik szervezője is ennek a monumentális koncertnek.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Egy Morricone-val beszélgettünk itt a Retro Rádióban. Nagyon menő, és nagyon szépen köszönjük, mert hogy a velem szemben ülő fiatalember közreműködésével jött létre ez a beszélgetés. Ő pedig Erox Martini, aki most nagy munkában van, hiszen talán élete legnagyobb koncertjére készül. Szervusz, és köszönöm, hogy eljöttél.
1: Buongiorno, sziasztok, Csaba Attila.
0: És köszönjük szépen az interjút, mert ez
1: én köszönöm természetesen. Nekünk.
0: Hadd kérdezzem meg, hogy amikor te idejöttél Magyarországra néhány évtizeddel ezelőtt, akkor mit jelentett? Te hogy láttad az emberek szemében az, hogy te olasz vagy? Mert nekem van egy teóriám, hogy a két nép között van valami megmagyarázhatatlan liazon, valami kötődés, de nyilván olyanok a kevesebbet találkozom, mi megyünk oda, de olyanok a kevesebbet, aki onnan jön. Te mit éltél meg ebből?
1: Hát ha visszapörgítünk egy kicsit az idő, igen, természetesen ebből az időszak, amikor én ragadtam itt Magyarországon, természetesen...
0: A ragadtam az azt jelenti, hogy beleszerettél egy lányba.
1: Az is lehet mondani, de akkor már nem volt, mondjuk, mert amikor beleragadtam, akkor már kész volt.
0: A ragadásban már nem volt.
1: Igen, igen, kevesbé volt, igen.
0: Kevesbé.
1: Igen. Hát igazán, amit tapasztaltam, hogy tudtam folytatni ezt a tevénység, amit gyerekkoromban imádtam, és ez a zene, az a zene, igen. És amikor kezdtek az első előadásaimat a Maximba, vagy a Grand Hotel Ungarian, szóval ez az összesen helyiség, ahol szerepeltem, láttam, hogy igazán akar a magyarok, aki ott szorakoztak, partner volt, és nagyon imádta az olasz zene, szóval, de ezt mindenki tudjuk, hogy az olasz zene már régóta ez meg nálatok is, mert voltak a magyar előadók, aki nagyon-nagyon énekeltek az olasz dálai, magyarul, majd csináltam egy kicsit fordítva, hogy a magyarok olaszul énekeltem, de szerintem ez a affinitás köztünk magyar-olasz megvan.
0: És ebben biztos vagyok. Tartsanak velünk, ez a beszélgetésből is kiderült egyébként, amit hallgathattak itt az imént, illetve hát akár a múlt hetiből is, hiszen Rikie Pulver is tiszteltét tette itt a Retro Rádióban egy interjú erejéig. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió. Benne minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

Eros Martinivel beszélgettünk itt a Retro Rádióban. Mindig mond valami meghökkentőt egyébként. Rengeteg munkát tett bele ennek a koncertnek a létrehozásába, és láttam rajta, hogy nagyon-nagyon szerető is a magyar kultúrát, és olasz emberként, sőt dél-olasz emberként minden, amit gondol és mond, azonnal meglátszik az arcán, meglátszik a kifejezésein, és ez a fajta őszinteség, és az a fajta életigenlés, amit az olaszoktól, de mondom különösen a dél-olaszoktól kapunk, higgyék el, páratlan. Tartsanak velünk, itt a Retro Rádióban folytatódik nem sokára a műsor.

0: Metrórádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retrórádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Szamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a Vétek. Augusztus 19-e Szamárdi Strandfesztivál.
3: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
8: Az Amerikai Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Tömegszerencsétlenség történt az M3-ason hajnalban. Érkeznek az adószámla kivonatok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 12 ember meghalt és legalább 10 súlyosan megsérültek az M3-as autópályán történt buszbalesetben. A lengyel rendszámú turistabusz hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
9: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
8: Óriási, csaknem 56 méter magas Mária szobrot avattak Lengyelországban. A Konotopjei emlékmű Európa legmagasabb Mária szobrának számít. A több ezer tonna fehér betonból készült alkotást egy lengyel milliárdos házaspár finanszírozta. A szobrot zarándokhelynek és turisztikai látványosságnak is szánják. Az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Az esemény sorozatot augusztus 20-a és 23-a között rendezik meg Budapesten. Az apropót az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója adja. A rendezvényre 18 amerikai művész érkezik, akik többek között a fazekasságot, a fafaragást, a kerámia készítést és a könyvkötészetet mutatják be. A látogatók az amerikai őslakos kultúrákkal is megismerkedhetnek, és egy közös hímzés elkészítésébe is bekapcsolódhatnak. Még kitart a kánikula, nagyrészt derült, napos idő várható, késő délutántól északnyugat felől már több felhő érkezhet. A csúcshőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Holnap tovább növekszik a felhőzet, az Alföldön azonban eleinte még több órára kisüt a nap. Napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Délután 26 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk, a legmelegebb délkeleten lesz. Kedden mérséklődik a kánikula 27-28 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legyen. legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Kellemes vasárnapot kívánok minden Retro Rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk, és ezen slágerek, higgyék el nekem, rengeteg emléket fognak ébreszteni hallgatóinkba, és ezt kiegészítjük

Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Nagy eseményeken vagyunk túl, az elmúlt hét és az előző is tele volt óriási rendezvényekkel. Talán az egyik legnagyobb, de az egész évben DJ Oti bulija volt, ő egy lemezlovas alter ego, aki egy másik rádióban dolgozik, úgyhogy megtisztelő volt ennek fényében különösen, hogy meghívást kaptam fellépőként az ő egész éjszakás bulijára, ahol számtalan lemezlovas kollega, énekes, külföldi és hazai sztár lépett a színpadra, és én csak szeretném megköszönni önöknek, mert ez tulajdonképpen a hallgatókról, a nézőkről, a vendégekről szól. 60 sok ezer ember fogadta el a meghívást, egy tökéletesen megszervezett módon a bejutás, kijutás a kettő együtt nem telt fél órába. És ez tényleg így történt. Nekem előtte is fellépésem volt, meg utána is, és a szervezők ezt meg tudták oldani motoros felvezetéssel, hogy pillanatok alatt cseréltünk, és pillanatok alatt eljuthattam a kijárathoz. Nagyon nagy dolog volt, és láttam, hogy a buszok pontosan érkeztek. Az emberek pedig, és ez volt a legfontosabb, nevettek. Számtalan szentenciát olvastak az elmúlt hetekben az eseményről, az emberekről, akik ott voltak, a fellépőkről, mindenkinek vagy sokaknak volt valami rossz szava ezzel kapcsolatban. Természetesen, ha bármi történt, ami törvénybe ütközik, annak kell, hogy legyen következménye. De hogy emberek szórakozását minősíteni otthon, vagy bárhonnan, máshonnan, szerintem ez nem méltó, ahhoz se, aki ezt megtette. Minden esetre, amit én láttam, hogy itt nagyon jó arcú, nagyon nyílt tekintetű, nagyon kedves emberek, ezrei járták a színpadokat, mert ugye a nagy színpad után volt, vagy öt kisebb, a kisebbek is egyébként bármhol máshol nagy színpadnak számítanának, csak hát ugye itt a Sziget és a 65-70 ezer ember a mérték, de nálam 5 perc alatt telt meg az a hatalmas tér, elképesztően sokan jöttek, rengeteg szívecskét mutattak, énekeltek, összeölelkeztek, szóval pont az volt, amit én is gondolok arról, hogy mi a kötelessége, dolga egy színpadra lépő embernek, az, hogy közönségből közösséget formáljon. Köszönöm, hogy ezt meghallgatták, csak annyi hatás ért itt a héten, hogy ezt el akartam mondani. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak. Folytatódik a műsorunk, érkezik Füzi Gabi bácsi, egy legenda, Magyarország legidősebb aktív bárzongoristája. Vele fogunk beszélgetni. Hey!

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Egy legenda a stúdióban, egy legenda a Retrorádióban. Füzi Gabi bácsi, aki úgy írta az internet, mert utána néztem alaposan, hogy mi mindent lehet róla tudni, hogy az utolsó mohikán, ami a bárzongorázást illeti. Szervusz, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szervusz, és nagyon nagy örömmel jöttem hozzád, úgyhogy remélem, hogy jól fogjuk érezni magunkat.
0: Mi már nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, nagy tisztelője vagyok Gabi bácsinak, és fantasztikus, amit ő létrehozott a maga szakmájában. De hogyan kezdődött? Mi volt az első pillanat, vagy első időszak, ami téged abba az irányba állított, hogy zongorista legyél?
1: Hát a zongorista legyek az volt, hogy volt otthon zongránk, és az édesi anyukám az egy nagyon muzikális volt, és ő nagyon mindent elkövetett annak érdekében, hogy én tanuljak zongrázni, mint ahogy a két bátyám is tanult. És aztán hogy miért pont a bárzongora, az egy más kérdés.
0: De ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye az első út, ha valaki zongorázik, az, hogy a Zeneakadémián a nagy színpadon zongorázik. Nagyon keveseknek adatik ez meg egyébként, azért azt tudjuk, hogy sok száz vagy sok ezer fiatal és az elmúlt évtizedekben akkori fiatal próbálta, és nagyon keveseknek sikerül a befutás, mint komoly zenei művész, Ránki Dezső például, vagy Kocsi Zoltán, tehát azon a szinten. Te egy picit elkanyarodtál ettől a fő iránytól, de miért?
1: Igen, mert valahogy az én elképzelésemnek, meg az én vágyam az volt, hogy én tánczenét, könnyű zenét, szórakoztató zenét játszak. És ebbe az irányba, amikor már annyi alapom volt az alaptanulással, hogy technikailag megtanultam annyira zongorázni, hogy ezzel már meg lehetett indítani egy tánczenei zongorázás tanulását, és akkor elkerültem egy bárzongoristához, aki könnyű zenét tanított, és különböző ritmusokat átvett velem, és hát megtanultam, hogy...
0: Ő volt a mestered? Ki ő?
1: Igen, Brunner Györgynek hívták, akinek a fia egy nagyon híres zongoraművész lett, azóta kint él külföldön, és ő maradt a klasszikus zenénél.
0: Füzi Gabi bácsi a vendégem itt a Retrorádióban, hamarosan folytatjuk, tartsanak velünk!

0: Önök a Retro Edit hallgatják, minden idők legnagyobb slágerei és minden idők legjobb történetei érkeznek ide önökhöz. Gabi bácsi még ezt a egyébként nagyon jól definiált keretet is kinőtte, vagy kimozogta, ha szabad így fogalmaznom. Mert ugye egy bárzongorista alaphelyzetben csendesen zongorázik egy sarokban és szól a zene. Van ennek egy oldalága, amikor énekel is ez a bárzongorista, ez már egy másik vonal, de Gabi bácsi nem csak énekel és nem csak zongorázik, hanem kiáll igen nagy színpadokra, és ott mutatja meg ezt a művészetet. Nagyon ritka dolog ez. Ez a te pályád korábbi időszakában nem volt jellemző, tehát nem ültették ki a bárzongoristákat.
1: Egyáltalán nem, és ez egy nagyon érdekes véletlen az életnek a rendezése, mert az élet rendezte így, hogy úgy tudom, hogy benn volt nálam a bárba, ahol zongoristaként dolgozom, benn volt nálam Betonhoffi Schwarz Ádám, és hallott engem, én nem ismertem az ő munkásságát, őt se ismertem meg, és az ő menedzserén keresztül az én menedzserem, aki a feleségem.
2: Éva.
1: Ő vele fölvette a kapcsolatot, és akkor jött az ajánlat.
0: Tehát ez volt az első ilyen nagy színpados.
1: Az volt az ajánlat, hogy a Budapest Parkba két nap egymás után levő két napra előzenekara legyek én, mint szóló zongorista, bár hát ezen egy kicsit meglepődtünk, meg elgondolkodtunk, és akkor Éva javasolta, hogy mindenképpen menjünk egy személyes találkozóra, ahol találkoztam az Árdival, és hát engem abszolút meggyőzött az intelligenciája, a vers készsége, amiket csinál, tetszenek a versei, és hát akkor így mondtuk, hogy semmi akadály a részünkről, hogyha ő nekik is megfelel. Évának voltak aggodalmai, hogy a 10 éves gyerekek nehogy engem kicikizzenek nagyon, ott egy ilyen vén embert, és nem akarta, hogy Benedek bácsi legyek, hogy hívták?
0: Uhrin Benedek.
1: Igen, nem akarta ezt a szituációt. És mondta Ádi, hogy erről szó sincs, de majd meg fogom látni, hogy nagyon nagy szeretettel fognak fogadni, és ez így történt.
0: Mit játszottál? Mi volt a terve? Nyilván azért ilyenkor tudsz improvizálni természetesen bármit, de csak volt valami elképzelés.
1: Nagyjából tudom, hogy amióta TikTok létezik, azóta megváltozott a játszható, de ezt már a bárba is észrevettem, tehát ha fiataloknak játszom, nem lehet, nem létezik, hogy végigjátszok egy teljes vempet, eljátszom a dalt, eléneklem, közepét visszaismétlem, ott megimprovizálom és terere, ez mind nem létezik, mert nincs idejük végighallgatni, mert a türelmük elfogy, és ők ezt a tik-tik-tak-tik-tak.
0: Azért TikTok, igen.
1: Igen. Na most pont ebből adódóan tudom, hogy röviden kell játszani, a lehető legrövidebben, nem minden versszakot elmondani, ha konkrét dalról van szó. Tehát csak ilyen...
0: Ilyen medli tulajdonképpen? Igen, mi igen, úgy hívtuk volna 30 évvel ezelőtt, hogy medli?
1: Igen, ez csak egymás után jönnek, nem állok meg közbe se.
0: És melyikben volt Gabi bácsi a legnagyobb sikered? Melyik dalnál? Azt vissza tudod idézni? Betonhoffi közönségben?
1: Hát nagyon nevetséges, de nyilván a Lazítani című szám, ami a Betonhoffinak az eredeti száma, ami benne volt a Betonhoffinak egy számába, be van vágva, és ezt tudtam, hogy ez nagyon tetszik a fiataloknak, úgyhogy ezt megpróbáltam ezt játszani, és akkor ez volt a legsikeresebb, úgy gondolom, de hát ez emellett, amikor már láttam, hogy mindenképpen muszáj valami mulatosszerűt, akkor játszottam ilyen budai, meg régi foxtrotokat, amik...
0: De még nézése, meg a járása az el?
1: Nem, azt nem bírom elviselni.
0: Értettem, köszönöm. Drága Gabi bácsi, köszönjük szépen. Egyébként szerintem az Ivánnak egy zseniális szövege, az a Lazítani, szerintem annyira jól meg van írva, annyira hihetetlenül jó a darab. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Füzi Gabi bácsi még mindig a vendégem itt a Retro Rádióban, és hát felkerült egy nagy színpadra, aztán mindjárt megtöltötte a kongresszusi központot is, ha már arra sétált, és úgy látszik, hogy a közönség elkezdte szeretni és hívni, mármint a szervezők és azon keresztül a közönség, vagy fordítva, mindegy is, hogy nagyobb eseményeken és színpadokon lépjen fel. Szigeten is voltál a héten. Milyen volt a fogadtatás?
1: Rendkívül jó volt, nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadtak, és hát nyilván az egy teljesen más környezet a sziget, mert hogy ez egy őrületes nagy terület, és mellettem ment egy hatalmas nagy színpadon egy nagyon nagy előadó, és hát nyilván amikor az lecsengett, bezárt, akkor nyitottam én a zenét, úgyhogy innen is özönlöttek a vendégek, úgyhogy de nagyon jó volt, és nagyon jól éreztem magamat. Ha nem lett volna akkora por, akkor most nem lennék ilyen rekett.
0: Hát a por az nagyon fontos részévé vált a szigetnek. Én voltam ugye az Otin is, meg voltam kint a szigeten is. Hát ez a por végig velünk volt, és nem is esik az eső azóta se, az Istennek se, pedig most már jó lenne, ha esne, de hát sajnos egyelőre még várat magára ez a dolog. Viszont Gabi bácsi tündököl, tartsanak velünk, innen folytatjuk a beszélgetést.

0: Füzi Gabi bácsi a vendégem, ahogy nem én fogalmaztam, hanem hogy olvastam az utolsó Mohikán a bárzongorázásban. Még annyit mondj meg nekem, kérlek, mert egy ponton átsiklottam elegánsan, de engem azért érdekelne, hogy ugye van olyan bárzongorista, aki csak zongorázik, a csakotot most tessék a legjobban érteni, illetve van olyan, aki zongorázik és énekel. Ez különféle képzést kap ez a két ember, vagy egyszerűen csak az igény egyszer ilyen, egyszer olyan?
1: Hát az lenne jó, ha az igény csak egyszer ilyen, meg egyszer olyan lenne, de én megfogalmazásomban, tehát az én saját 60 pár éves vendéglátóipari.
0: Azt írták, 62 éve a pályán.
1: Igen.
0: Az internet, tehát ha ott írták, akkor az úgy van.
1: 63. jön.
0: Na, tessék.
1: Szóval az én megfogalmazásom szerint, aki bárzongorista, az elképzelhetetlen, hogy ne énekeljen. Az, hogy nem énekel, az az ő döntése, de az, hogy őt úgy fogadják, ahol egy bárzongoristát, ahhoz az kell, hogy közelebb kerüljön, mert a szövegnek, a magyar dalnak, a magyar szövegnek szerintem nagyon nagy hatása van, hogyha azt át tudjuk adni a vendégnek.
0: Gabi bácsi, hány dal van a fejedben?
1: Nem tudom. Nem.
0: Nagyjából.
1: Sok.
0: 1000, 10000.
1: Ezen fölül biztos. Nem tudom.
0: Sose számoltad meg? Nagyjából
1: sem. Tudom, mert azt se tudom, hogy ha tudom, és ez, ha elő tudom hívni, hogy igen, azt tudom, akkor is tudom játszani, akkor már mindegy, hogy mi a hang, nem beénekelem el, és ott tudom a szövegét is bejön, és valahogy együtt van.
0: Te is az gyakori nálatok, hogy mint ahogy mondjuk a roma zenekaroknál előfordul, hogy oda megy valaki, már egy kicsit kapatos, és akkor azt mondja, hogy akkor ezt a dalt szeretni ma, és elkezd dúdolni valamit. Ilyen van nálad?
1: Természetesen. Ez a mindennapokban előforduló. Hát most már egy héten csak egyszer vagyok igazi bárzongorista, amit azt is...
0: Hogy hívják most, hogy a kis pipacs volt régen, de most mi a neve?
1: Piros Pezsgő.
0: Piros Pezsgő. Ez is pirosra emlékeztem, csak a Pezsgőre.
1: Piros Pezsgő. Igen.
0: És ott vagy heti egyszer. Melyik nap?
1: Szerdai napon.
0: Szerdai napon.
1: Direkt ezt a napot választottam, hogy leépítettem magamat, mert hogy hát lassítanom kell, mert
0: meg... Hány éves vagy, Gabi bácsi?
1: 82. Leszek decemberben.
0: Hát ugye decemberben volt a nagy koncerted, emlékszem rá, jártál itt nálam. Igen. Előtte. Szülinapi nagy koncert.
1: Az egy borzasztó emlék.
0: A borzasztó, hát most úgy érted, hogy nagyon jó.
1: Nem.
0: Nem. Úgy. Na miért?
1: Hát mert közvetlenül délután 5 órai kezdős volt, és 4:30-kor ahogy kiléptem a liftből, mert liftem, jöttünk le a szállodából, laktunk, ott aludtunk egy próbák miatt, kéznél legyek, és ahogy jöttünk le a liftből, megtapadt a lábam a szőnyegen, elestem, a karomat magam elé tettem, hogy ne a fejemre essek, és valami történt, amit akkor még nem tudtam, hogy mi, csak azt tudtam, hogy nem tudtam megemelni a karomat, és ebből, miután ilyen már volt velem a másik oldalon is, tehát a jobb oldalon is volt már ilyen, gondoltam, hogy itt törés van, vagy valami törések, de nem tudtam, hogy mi történt, de hát hívták a ügyeletes orvost, aki mondta, hogy jó, majd mindjárt jön a mentő, akkor megbeszéltük, hogy kizár dolog, nem megyek el mentővel. És akkor a zongoristáknak kiosztottuk azokat a dalokat, amiket én zongoráztam volna, vagy én kísértem volna, azok rögtön el tudták játszani, és én kiültem a színpad közepére, odaültettek, de minden úgy történt, ahogy a feleségem megírta a forgatókönyvet, tehát a forgatókönyv szerint végigcsináltuk az egészet, csak amikor én rám került a sor, akkor engem oda kísértek.
0: Ez most a bal kezed volt, ugye?
1: Bal kezem.
0: És hogy vagy akkor most?
1: Hát teljesen jó azóta, de hát azóta sok vízzel folyt a Dunán, meg el is fogyott a Dunában, úgyhogy...
0: Nem sok van benne.
1: De sokat kellett gyógytornáznom, masszíroztatni, tehát már egy csomótól, de szilánkosra tört a felkarom.
0: Édesmistenem.
1: És hát műteni kellett, és egy velőbe beültettek egy fémcsövet, és akkor ahhoz csatolták a maradékokat.
0: Önök a Retroradiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Szerencsére jól van Gabi bácsi, bejött, mosolygott, és hát hamarosan folytatjuk vele a beszélgetést.

0: Tűzi Gabi bácsi a vendégem itt a Retro Rádióban, és hát Bakelit lemeze jelent meg néhány évvel ezelőtt. Nagyon nagy örömmel fogadták a rajongók, és nagyon szerették, egy gyűjtői példányokká váltak ezek a Bakelit lemez kiadványok. És hát természetesen a jövőről is kell, hogy beszélgessünk, hiszen még fiatal vagy, előtted az élet. Miért hoz a jövőd?
1: Na most itt van az a pont, amikor azt kell mondani, hogy a menedzserem és a feleségem tudja azt is.
0: De egyébként a menedzser és a feleség együtt él minden kérdéssel. Tehát bármi kérdést én feltettem, ő vagy így, vagy úgy bólogatott, egyetértett, mosolygott, tehát együtt él minden rezdüléseddel, amit csinálsz.
1: A Bakelit lemez akkorra készült el, amikorra a koncert. És a könyv is akkorra készült el, amikor a koncert, és minden időre kész lett, óriási nehézségek árán, mert nagyon nehéz volt elintézni, hogy a Bakelit lemez ennyi idő alatt elkészüljön, és annak azért nagyon sok a zenekari rész is van benne, meg csak zongorával is vagyok benne ezen a lemezen. És ez számozott lemez, meg egy meghatározott mennyiségű számozott lemez készült belőle, úgyhogy tényleg emlék lehet belőle, és hát ez a lényeg, hogy gyűjtők majd talán veszik, és
0: biztos vagyok benne. És hát Strand Fesztiválon is fellépsz, ez egy következő nagy esemény. Ez jó sorozat, ez egy Sziget Fesztivál, Strand Fesztivál, sőt, megmondom őszintén, hogy megbíztak engem egy nagyon komoly cégnek a céges rendezvényével, ahol élvonalbeli zenekarok követik egymást, és én azzal hívtalak fel, hogy tudnál-e egy olasz blokkot játszani. És azt mondtad, micsoda, hát hogy ne tudnék? Ez mit jelent? Hány nemzet dalából tudnál összeállítani egy pár órás műsort?
1: Hát biztos, hogy sok francia sanzonoktól kezdve a orosz dalokig, akármiből, mivel tudnék csinálni valamilyen műsort, de a magyar változatát játszom az olasz daloknak, tehát azokat, amiket a Szécsi Pali énekelt, amit a Vándor Kálmán írt.
0: Korda Gyuri énekelt, is. Igen.
1: A lényeg az, hogy a Vándor Kálmánnak nagyon jó barátságban voltam vele, és tudom az összes történetét az életében, ami hát sajnos ő már elment.
0: Igen.
1: De még az utolsó pillanatban is bejárt hozzám a bárba, és nagyon jól érezte magát, nagyon vidám, bohém ember volt, nagyon szerettem. És ő nagyon jól megírta, magyarosította ezeket az olasz dalokat, amik slágerek lettek. Ma is élnek ezek a dalok, ma is a fiatalok nagyon szeretik, ezekkel tudok a fiataloknak is játszani olyan dalt, amit ismernek.
0: Köszönöm szépen, Gabi bácsi, és megmondom őszintén, hogy engem a megboldogott Game Zoli vitt el hozzád egy ilyen bár zongorista látogatásra. Mondta, hogy nem nagyon voltam én korábban ilyen típusú helyen, ez jó régen volt már. Sose felejtem, hogy álltam, néztem, és hogy egy olyan világ tárult elém, nem csak azért, mert az a piros szín, az egész millió, ami körülveszi, hanem a dalok, hogy az emberek, nem tudom, hogy most rá szabad-e a zongorára tenni az innivalót, meg oda szabad-e könyökölni, akkor oda szabadott még régebben. És hát olyan közeli, intim kapcsolat volt művész és vendég között, hogy teljesen megérintett. És hát kívánom neked, hogy ez nagyon sokáig tartson még, jó egészségben legyél, sok sikert a Strand Fesztiválhoz, gratulálok a Sziget Fesztiválhoz, és mindenhez, amit csinálsz, és persze a Bakelit lemezethez is. Isten áldjon, Gabi bácsi, és légy egészséges nagyon sokáig, nagyon szeretlek, szépen. És szeretünk.
1: Nagyon szépen köszönöm mind.

0: Válasz mindenre, egy dalszót.
1: Füzigabi bácsival beszélgettünk itt a Retro Rádióban, én nagyon szeretem őt, nagyon régóta mondhatom azt, hogy baráti viszonyt ápolunk, és az a hihetetlen tudás, ami a fejében van, az a hihetetlen empátia, hogy a közönséghez fordul, az alázata, hogy a zenéhez fordul. Én azt gondolom, hogy nagyon is, és igenis tanítani való mindenkinek. Kicsinek, nagynak, zenésznek, közönségnek, DJ-nek, párzongoristának, mindenkinek. Tartsanak velem, hamarosan jön a folytatás, de itt még gyorsan szeretnék minden kedves főzőtársamnak nagyon szép vasárnapot kívánni, kitartást kívánni. Nagyon sokokkal találkoztam, az elmúlt hetekben rengeteg nagy eseményre jutottam, ahol sok ezer ember volt egyszerre, és hát nyilván nagyon sokan odajöttek és meséltek arról, hogy zajlik a vasárnap dél egy ilyen családnál, akik hallgatják a Retro Rádiót, és hát a felmérések szerint bőven 1 millió hallgatószám fölött vagyunk, amiért csak és kizárólag végtelen köszönettel tartozom önöknek, nektek.
2: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén-nyáron tovább.

0: Colorádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
4: Ne! Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrok egy bombát!
4: Szállás.hu.
5: Úgyis te... Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
0: A reklám után...
1: Hírek a Retro Rádióban.
7: Megszűnt a pályazár, újra járható az M3-as mezőkeresztesnél. Véradókat várnak a hosszú hétvége előtt. Szenzáció, magyar érem maratonfutásban az EB-n. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Feloldották a pályazárat az M3-as autópályán a mezőkeresztes csomópontnál, közölte az Útinform. A forgalom már két sávon halad Vásáros Namény felé. A leálló sávot azonban a helyszínelés miatt továbbra is zárva tartják. Hajnalban ezen a szakaszon hajtott árokba egy lengyel zarándokokat szállító turistabusz, a járművön 59-en utaztak. A balesetben 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, 9-en súlyosan, további 37-en pedig könnyebben megsérültek. Sérülteket több környékbeli kórházba szállították. Hosszú hétvége közelek, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
8: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
7: 40 éves jubileumát ünnepli idén a Sitkei Rock Fesztivál, amelyet augusztus 20-a és 22-e között rendeznek meg. Fellép többek között a Korál, az Ossian és a Lord. A fesztivált 1986-ban Balázs Fecó kezdeményezésére, a Sitkei kápolna megmentéséért hívták életre. Elképesztő teljesítmény, Vindics Tóth Lili ezüstérmet nyert női maratonon a Birminghami Atlétikai Európa bajnokságon. A 27 éves magyar futó 2 óra 27 perc 21 másodperces egyéni csúccsal ért célba. Szabó Nóra mindössze 18 másodperccel maradt le tőle, és a negyedik helyen végzett. Magyar maratonista legutóbb 1966-ban szerzett érmet Európa-bajnokságon. Akkor Tóth Gyula harmadik lett. Derült napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Holnap északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 26 és 36 fok között valószínű. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Kellemes vasárnap délután minden Retro Rádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és itt a Retro Rádióban folytatódik a beszélgetések sora, és persze minden megszólalás között jön

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és még egyetlen mondat, amelyet szeretnék elmondani, vagy egy nagyon rövid gondolatsor, hogy nem csak ez az esemény volt ezen a héten és a múlt héten. Például a Budapest Parkban a Neotonnal egy nagyon-nagyon nagy és nagyon sok embert vonzó hatalmas bulin vagyunk túl, ahogy teljesen szabad egy órás szettel lehettem a Neoton família előtt, és megint csak amit szoktam mondani, hogy éreztem egyszerűen, hogy hallgatóink ott vannak, és boldogak, hogy ott lehetnek. És hogy én szolgálhatom ezt az érzést, hát ez nekem az igazán nagy dolog. És ugyanilyen érzésem volt egyébként Balatonlellén, ahol a Bornapok záró napjának lehettem a fellépője, és mindenki elmondása szerint, a szervezők szerint is ezen a napon voltak messze a legtöbben, és ez egy vasárnapi nap volt, amikor tulajdonképpen már senkinek nem kéne a Balatonon lenni, hiszen aki már ment vasárnap akár Budapest felé, láthatta, hogy ott három sávban egymástól néhány centire, vagy néhány méterre közlekednek az autók, de aki lefelé megy ilyenkor Balaton felé, vagy odafelé megy Balaton felé, az azt láthatta, hogy 60-70 kilométeren keresztül három sávban jönnek az emberek, én azt hittem nem lesz senki, hát ez nem így volt, hanem nagyon sokan eljöttek. Úgyhogy köszönöm azt is, és köszönöm a kenesei bulit, és sorolhatnám hosszasan, igyekszem kitérni mindenre, elnézést, ha nem minden fellépést tudok megemlíteni, de nagyon-nagyon jó dolgokon vagyunk túl, és köszönöm, hogy önök velünk tartanak. Itt a Retrorádióban folytatódik nem sokára a műsor, érkezik egy vendég, akit szerintem hallgatóink sokan ismernek, azt sem állítom, hogy nem megosztó az ő személye. Mindjárt kiderül, hogy ki az, aki elfogadta meghívásunkat.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Vendégem Pintér Tibor, Tenya, akivel persze mindig történik valami, ezt azt hiszem, hogy most már leszögezhetjük, de ezúttal egy nagyon szívszorító dolog miatt jött be a rádióban, nyilván pár más dolgot is el fog mondani, de az apropója ennek a beszélgetésnek igen szomorú. Mi azt?
1: Igen, van egy nagyon kedves volt osztálytársam, Szinetár Miklós osztályába végeztünk Színház és Filmművészeti Egyetemen. Nem is tudom hány száz évvel ezelőtt, egyébként 98-ban. És Dorogi Barbara nevű osztálytársammal nagyon mély és nagyon jó kapcsolat alakult ki már akkor is. Akiről azt kell tudni, hogy a szó klasszikus értelmében nem lett sztár, viszont csodálatos szerepek vannak mögötte, és fantasztikus énekes, és egy nagyon nagy lélek. Ő volt az az egyedüli növendéke Színetárnak az osztályunkban, akire el is mondta a tanár úr, hogy Barbara maga a legtehetségesebb az osztályban. Szóval ez azért, hogy mindenkit szíven ütött. Ebbe igaza volt. És sajnos ő, tehát Dorogi Barbara most éppen egy nagyon komoly rákos betegséggel. És ő nem is rejtegeti, azért merek róla beszélni, ez egy vastagbélrák, és hát mindenki nagyon aggódik érte, és úgy döntöttünk Szentpéteri Eszterrel együtt, aki a legjobb barátnője is, ugye a TV2-ből ismert műsorvezető, riporter, bemondónő, fantasztikus ember egyébként, és úgy döntöttünk, hogy csinálunk a Barbie megmentésére, ezt most idézőjelbe raktam, egy jótékonysági koncertet a Nemzeti Lovasszínházba, ahova már rengeteg sztár jelentkezett, úgyhogy itt a teljes bevételt természetesen Barbarának ajánljuk, hiszen tudjuk, hogy egy ilyen kezelés nem lehet olcsó, és mivel ő most kiesik teljesen a körforgásból, nem fog tudni énekelni, nem fog tudni szerepelni, ezért szüksége lesz erre a pénzre.
0: És akkor a Nemzeti Lovasszínház felületein megtalálható minden információ.
1: Kisvártatva kirakjuk, egyébként szeptember 11-én lesz, ez nagyon fontos. Azon. És azért hadd mondjam, hogy ilyenek jelentkeztek, mint Berecki Zoltán, Kökény Attila, a Vadkerti Jimmy, Kós Réka, a Színetárok, ugye, hogy a Színetárok összefognak a Barbaráért, tehát itt egy csomó olyan sztárt szedtünk össze, vagy próbálunk összeszedni erre a koncertre, akik még attól is izgalmas a dolog, hogy a Színetár osztály talán utoljára lesz így együtt ezen a koncerten. És Színetár Miklós tanárot is meghívtuk, és igent mondott.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést. Tenya a vendégem, itt a Retrorádióban, Pintér Tibor. Mindjárt visszatérünk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Tibor élete, mert hogy Pintér Tibor a vendégem, tenya, hát elég széles palettán mozog. Tehát vannak egészen elismert és komoly színházi szerepei, vannak lovas színházi szerepei, és van neki egy olyan arca is, amikor így celeb, ha ezzel nem sértek meg. Azt hiszem, vagyunk a jó barátok, ezt elmondhatom így.
1: Igen.
0: És hát most megint előkerült egy dolog, ezúttal a majonéz. Elmondod, mi ennek a majonézes dolognak a története, aztán majd tessék várni a végét, mert ez a minden tromfol,
1: abszolút,
0: majd el fog mondani.
1: Igen, tehát ugye csak még egy mondattal az egész elébe vágnék, mondtad, hogy celeb is és művész is. Én úgy gondolom,
0: fordítva
1: hogy
0: mondtam,
1: köszönöm, és köszönöm a rangsort. Mert valóban én színművészeti egyetemet végeztem, mint említettem, Színhetár Miklós osztályában, de elkövettem azt a, hát nem is biztos, hogy csacsiságot, azt majd az utókor eldönti, vagy majd az én karrierem a vége felé, hogy érdemes volt a kereskedelmi televíziókba elvállalni olyan műsorokat, ami hát ugye nem a tartalomról és nem a minőségről szól feltétlenül.
0: Vannak kételje itt, Tibi?
1: Igen, ez egy örök kétel. Erre szerintem a világ legjobb amerikai marketinges kutatócsapata se tudja a választ, hogy mi a jó út, hogy tartani magunkat csak is egyenes, nagyon kristálytiszta, tőről fakadó, forrásból fakadó művészi értékekhez, és akkor lehet, hogy soha senki nem ismer meg minket, vagy rajta lenni azon a hálón, amiből ki kell bújni a mélységből, és ott kell mindenhol lenni, szétszórni a magvainkat, és akkor abból egyszer csak megismerik a valódi értékeinket. Ez egy örök dilemma. Én ezt az utóbbi utat választottam, azba bízva, hogy kiderülnek a valódi értékeink, ami a színház és a lovas színház maga. Tehát ezt el kellett mondanom a majonézes sztori előtt.
0: Még akkor ott kérdezek, nekem meg kell kérdezni valamit, hogy úgy érzed, hogy elképzelhető, hogy túltoltad?
1: Igen, van mindig egy ilyen kétely, de erre az a filozófiám, hogy ez már a múlt. És hogyha a múlton próbálunk meg keseregni, meg változtatni, akkor az csak rosszabb lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor hanyag eleganciával a sorsszerűségben kell hinni, és azt mondani, hogy ez így volt jó. Nagy hibát nem követtem el. Tehát olyan celebkedésben
0: nem... Nem bűnöztél.
1: Tehát, mentem bele, így van, hogy ami miatt nem kéne tudnom szembenézni önmagammal, sőt.
0: Nem, miért nem is mondod senki?
1: Ezeket is nagyon boldogan és nagyon szívesen csináltam, és nagyon sokat köszönhetek ezeknek a dolgoknak, hát túl azon, hogy Dél-Afrikában mikor jut ki az ember, ha csak nem a celeb vagyok, menj ki innen miatt, és mikor eszel sült csótányt, hanem egy ilyen show miatt, szóval olyan kalandokat is átélsz, amiket egyébként nem, vagy Máltán, mikor mászkálnál a falon, mint egy pók, hanem a legbátrabb páros miatt. De azt akarom csak mondani ezzel, hogy igen, mindig van egy ilyen kételjem, Attila, hogy esetleg túl tolhattam, és lehet, hogy mindig ezzel kompenzálom, hogy be akarom bizonyítani, hogy én azért csak egy énekes vagyok, én musical szakon végeztem. Rengeteg verset tudok kívülről. Most anyukám egyébként tegnap előtt bent voltam nála, és elmondott egy verset, 500 ezres megtekintés József Attila a Dunánál, majd utólag nézzétek meg, és ajánlom a kedves rádióhallgatóknak is.
0: Aktuális is sajnos.
1: 87 évesen a 100 verset tud, és azért a Dunánál mondtam, hogy anyu, nincs valami jó pofa verset most az árvi, vagy a szájról és a Duna. De kisfiam, a József Attila a Dunánál is elmondta. És 500 ezres megtekintés.
0: Dinnyehely nincs, viszont folytatás van. Tartsanak velünk, tenye a vendégem, Pintér Tibor. Mindjárt jövünk vissza.

0: Ennek a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Pintér Tibor a vendégem itt a Retrorádióban. Az előbb feldobtuk ezt a majonéz kérdést, de elkanyarodott egy komolyabb irányba az előző beszélgetés vége, és nem akartam ott még a majonézt előhozni, de most előkerül. Mi ennek a majonéznek a története?
1: Egy mozi film premier vetítése kapcsán meghívtak engem és a páromat, és elmentünk, és ott általában mindig kérdeznek valamit, ugye ott a fal előtt, hogy erről a sztoriról eszembe jut valami, és valószínű valami hasonló lehetett a mozi üzenete, de azt kérdezték tőlem, hogy akadtam-e már összetűzésbe valaha portásokkal, kidobókkal, vagy van-e valami rossz emlékem üzletben, vásárlással kapcsolatban. És akkor elmondtam ezt a sztorit, ami valóban megtörtént velem. Ugye ez a majonézes sztori, hogy nem, sorba álltam, és kértem plusz egy majonézt utólag, és mondta a kislány, hogy menjek még egy kört, mert már nem tudja ezt beütni, mert már a következő autót. De mögöttem állt 20 autó, és mondtam, hogy figyelj, nem áll, hogy egy darab ártatlan majonézt még nem tudsz. És akkor nyilván bepipultam, hívtam az üzletvezetőt, aki azonnal adott egy majonézt gesztusból ajándékba egyébként, és ennyi.
0: Egy gyors étteremben.
1: Ez egy, igen. Nem tudom, ki lehet mondani a nevét, de igen, persze. Na mindegy, és akkor ezt elmeséltem, lehet, hogy nem pont így, lehet, hogy kicsit fellengzősebben, de körülbelül ez volt a sztoria, és hát ebből olyan mém lett, kérlek szépen, hogy a mai napig, képzeljétek, az történik, hogy sétálok mondjuk Siófokon a sétálutcán a párommal, a Jennyvel, és fiatalok, tehát innen tudom, hogy emiatt, mert ezek a fiatalok nem a lovasszínházi, meg nem a operett dalai miatt rajonghatnak, értem szerintem, jönnek utánam, hogy tenya, egy gyors fotót, és bemondott, hogy majonéz. Na most erre, ugye erre mit tudsz csinálni? Most vagy kiakadsz, és azt mondod, hogy nem, ilyen fotót nem csinálhatok velem, csak ha majd eljössz a színházba. Én meg azt gondolom, hogy ez egy butaság, mert ha ő ebből ismer, akkor ez egy ilyen világ, akkor nekem ezt be kell vállalnom, és ebből kell tudnom megismertetni ezekkel a fiatalokkal azt a valódi értéket, amiben hiszek, ez pedig a zene, a muzsika és a színház.
0: Legyen így, tartsanak velünk, a történet folytatódik tovább, nem is akárhogy, mindjárt kiderül, hogy mi történt.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágerét. Vadonatúj a történet, amit most el fogunk mesélni, vagy el fog Tenya mesélni. Mert hogy az kétségtelen tény, hogy a mai világban, aki az online térben nem mozog, az nem nagyon létezik. A legnagyobb, a legmélyebb művészetet vagy sportot űző embereknek is muszáj az online térben mozogni. Hát Tenya most húzott egy nagyot megint. Ugye az előző beszélgetésben ejtettünk néhány szót erről a majonézes történetről. No hát ő ezt tudta überelni. Mit csináltál?
1: Igen, ugye azt kell tudni, hogy a Nemzeti Olajszínház egy magán független színház, politikától teljesen mentesen. Sajnos az elmúlt 5 évben mi sem kaptunk egy fillért, csak a pályázatainkra az volt írva, hogy szakmailag megalapozatlan, úgyhogy én felhívtam az illetékeseket, akik egyébként általában ezeket tudtuk, hogy kik bírálják, és soha életükben még nem voltak a színházba, a Lovas Színházba. Ez csak zárójel bezárva. Ezért aztán nyilván arra kényszerülünk, mint magánszínház, hogy tényleg minden alkalmat megragadjunk a saját marketingre, a saját reklámra. Nagyon jól is megy, teltházakkal játszunk, egész nyáron 50 turnénk van, Abu Dhabiba kaptunk meghívást, és most készülünk Almádiba, a Zorro című musicallel, ami nekem azért nagyon fontos, már hogy Balaton-Almádi, mert én veszprémi fiúként édesapámmal ott tanultam.
0: Hát ez ott egy lépés.
1: Ott tanultam meg úszni, lovagolni és biciklizni. Sajnos apukám már ezt nem láthatja, hogy visszatér a tékozló fiú Veszprém megyébe, Balaton-Almádiba, de a Zorro című műzikát fogjuk játszani augusztus 25-én és 26-án, és azt gondoltuk, hogy jó, megtoljuk ezt egy jó kis ilyen tartalommal, egy social médiás csapat segítségével, igen, és beöltöztem Zorrónak, bementem a lovammal a Burger Kingbe, és rendeltem magamnak 3 majonézt.
0: Tehát még egyszer csak, hogy jól hallottuk-e, mi történt?
1: Tehát Zorro ruhába a saját lovammal beálltam a Burger Kingbe, és kértem 3 majonézt. Persze mindez egy fogadás miatt, mert a kollégámmal abba fogadtunk, hogy tudom-e egyik Zorro egyik dalának a sorát, amit mindig elfelejtek, és nem tudtam, és ez volt a büntetésem. Na mindegy, de a lényeg, hogy egyébként augusztus 25-26 Zorro című musical, ahol a kedves nézőknek egy gesztussal majd úgy, ahogy ellenállnak egy nyakláncot, valakinek a nézőtérre egy majonézt fogok adni.
0: Na hát, Tenya életéhez a majonéz most már hozzátartozik, mint szamárhoz a füle.
1: Egyébként azon lejvárjatok, hogy egyet rontottam el ebbe a sztoriba különben, hogy nem is majonéz volt, hanem ketchup. Úgyhogy sajnos az igazság, hogy nem szeretem a majonézt, a ketchupot azt jobban, de hát ott hirtelen ez jutott eszembe, és rám ragadt. Azt csodálom még, hogy nem kértek meg föl bármelyik majonéz márka reklámozására, de alig várom.
0: De hát, ha meghallják ezt a műsort, és változik ez. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, sok sikert kívánok mindehhez, és én úgy érzékelem, hogy ez a dilemma, amit itt az elején megkérdeztem, hogy művészet kontra celebség, hogy ez rakódjon a lelkedbe rendbe, legyen, kerüljön a helyére, és légy boldog, ez a legfontosabb, bárhogy is. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm.

Pintér Tibor Tenya volt a vendégem itt a Retro Rádió Sztársáv című műsorában. Itt nálunk a rádióban is folyamatosan történik valami, mert itt a reggeli műsorban elhangzott néhány gondolat arról, hogy milyen csapatépítő tréninget lehetne tartani közösen. Én nem gondolnám, hogy egy ilyen show műsorban sokkal több, hogy is mondjam, tartalma lenne egy ilyen mondatnak és viccelődésnek, mint amennyit egy ilyen műsor megér, vagy mondjam, előidéz, de természetesen erre is millió és egy negatív üzenet tudott jönni. Én nem akarok állást foglalni semmiben sem, csak annyit szeretnék elmondani, hogy egy picit nyitottabban, egy picit tisztelettel egymás felé. Mert mire megy, mi a célja annak, hogy ülök egy kanapén, vagy az asztalom előtt, vagy ülök az autóban, és írok valami rosszat. Még ha ad abszurdum igazam is van, akkor is ez kinek jó? Ki nyert ezzel? Na mindegy. Tartsanak velünk, ez volt a Retro Rádió Sztársáv című műsorának harmadik órája. Hamarosan jön az utolsó 60 perc. Hoppá!

0: világon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Több szabad téli tűz is volt az elmúlt 24 órában hazánkban. Zarándokokat szállított a lengyel busz, amely felborult hajnalban az M3-ason. Egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. 12 ember meghalt egy életveszélyesen, 9 pedig súlyosan megsérült az M3-as autópályán történt buszbalesetben, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. A lengyel turistabusz hajnalban Mezőkeresztes térségében borult árokba. A helyszínre 14 mentőegységet riasztottak, a sérülteket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba szállították. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. A miniszter felfoghatatlan tragédiának nevezte a történteket, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Országszerte több szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, Sói és Öskü között több száz hektáron égett a bokros terület. A feltámadó szél miatt az erdőben izzó füstölgő gócok alakultak ki. Eger-Baktán csak nem 6 órán át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók. Ott melléképületeket, kerteket és járművet is elért a tűz. Szegeden egy vasúti töltésnél csaptak fel a lángok, majd átterjedtek a közeli erdősávra is. Az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének. Az esemény sorozatot augusztus 20-a és 23-a között rendezik meg Budapesten. Az apropót az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója adja. A rendezvényre 18 amerikai művész érkezik, akik többek között a fazekasságot, a fafaragást, a kerámia készítést és a könyvkötészetet mutatják be. A látogatók az amerikai őslakos kultúrákkal is megismerkedhetnek, és egy közös hímzés elkészítésébe is bekapcsolódhatnak. Két magyar tollas labdázó is pályára lép a holnap kezdődő indiai világbajnokságon. Sándorházi Vivien és Kőrösi Ágnes egyaránt ott van a női egyes 64-es főtábláján. Sándorházi svájci, Kőrösi pedig német ellenféllel találkozik az első fordulóban. Jó Melinda, a magyar szövetség főtitkára szerint mindkét játékosnak reális esélye van a továbbjutásra, ehhez azonban jó formára és kevés hibára lesz szükség. A világbajnokságot Új Delhiben rendezik meg, és jövő vasárnapig tart. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felől megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felől felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Elérkezett műsorunk utolsó órája, Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, ez pedig a Retro Rádió Sztársáv című műsora. Több évtizede próbálunk olyan vendégeket hívni, akik valamit hozzátesznek ennek az országnak a kincséhez, ennek az országnak.

Önök a Rettőedőt hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk, és már eddig is nagyon sokan jelezték hallgatóink közül, hogy hallgatják a Rettőrádiót, hallgatják a Sztársávot, és tudom, hogy egy ilyen vasárnap délután, mert ugye most már a délutánban vagyunk pár órája, mindig azt hozza, hogy már egy picit az ebéd utáni megnyugvás, és érkezhetnek azok az érzések, azok a pillanatok, amikor már hallgatóink tudnak ránk koncentrálni, és nem beszélve arról, hogy nagyon sokan úton vannak, hiszen sokan mennek a Balcsira, sokan már jönnek a Balcsiról, vagy akár a Tiszatóról, és sorolhatnám hosszasan Magyarország egészen egyedülálló és különleges célállomásait, vagy ahogy most hívják a szervezők desztinációit, de én maradnék azért a célállomásnál, mert ez az ország gyönyörű, és itt is, itt határon belül is annyi gyönyörűséget lehet találni. Higgyék el nekem, nagyon jó lehet. Itt a Rettőrádióban pedig megyünk tovább, hiszen a Rettőrádió műsora folytatódik. Érkezik Löbenvein Norbert, akinek a nevéhez a Sziget Fesztiváltól a Volt Fesztiválig nagyon sok esemény köthető, vagy a Strandfesztiválon át a Sopron Fesztig. Szóval egy nagyon aktív, a művészetet és a zenét nagyon pártoló menedzserről van szó, akinek egyébként DJ múltja is van, zenész múltja is van, de most már inkább a másik oldalon áll, a szervezői oldalon, de ott is a prémium kategóriában. Tartsanak velem, Löbenvein Norberttel kezdődik a beszélgetés itt a Rettőrádión.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Löbben vagy Norbert a vendégem, akit talán már ismernek, hiszen Csabinál is volt, szerintem nálam is volt korábban. Ő egy szervező tulajdonképpen, egy koncert promóter, majd mindjárt pontosan definiálja saját magát. Az biztos, hogy Magyarország legnagyobb eseményei kötődnek az ő nevéhez. Nagyon sok mindenkit hoztak Magyarországra, rengeteg zenész, lemezlovast, engem például ő mutatott be David Guettának annak idején. Szóval nagyon sok minden fűződik a nevéhez. Szervusz Norbi, és köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen a meghívást, Attila, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Te hogyan definiálnád saját magadat?
1: Én leginkább a koncertszervező helyett a fesztivál szervezőt, vagy kulturális szervező kifejezést, titulust szeretem használni. Már csak azért is, mert hogy most már lassan kicsit több mint 3 évtizede foglalkozom azzal, amivel. És azt tudom nagyon jó, hogy ha ez koncertszervezés lenne, akkor valószínűleg meguntam volna már. Én pont azt szeretem ebben a műfajban, ami mint műfaj is rendkívül sokszínű. Tulajdonképpen nincsenek határai. Pláne akkor, hogy az embernek a jóisten kegyelmének, vagy jóisten segítségének köszönhetően van lehetőség ennyire szabadon gondolkodni és tervezni mindenfélét egy fesztivál keretein belül, ahol a zenétől elindulva, amit alapnak tekintünk, nagyon-nagyon sok minden belefér, a képzőművészettől, a sporton át, a színháztól, a nem tudom, sportig. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az igazán izgalmas, és ezért gondolom azt magamról, hogy én nem koncertszervező vagyok, hanem egy ennél szélesebb történetet szeretnék átkarolni.
0: Mely területéről érkeztél a tudománynak, tehát mit végeztél? Ilyen irányú, vagy máshonnan jöttél?
1: Egészen máshonnan jöttem, abban az értelemben talán nem, hogy ahogy édesapám, nagyapám, dédapám, nagymamám, sok mindenki a családban mind-mind fotográfusok, fotoművészek voltak. Én is azon a vonalon indultam el fotósnak, újságírónak készültem. Ezt is tanultam, illetve hát nagyon-nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ezen a pályán megyek tovább. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy akkor, amikor édesapám halálos ágyán, most már kicsit mosolyogva mondom ezt, mert ebben az értelemben szép emlék, megköszöntem neki sok mindent, akkor leginkább azt köszöntem meg neki, hogy annak köszönhetően, hogy én egyfajta oldaltáskaként jöhettem, mehettem velem egy fotóriporter mellett a városban, bármiféle esemény kapcsán, Sopronban, vagy már bárhol a megyében, bárhol az országban. Nagyon sok olyan eseményen lehettem jelen, ami azt hiszem, hogy aminek köszönhetően magamba szívtam azt az érdeklődést, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember azzal foglalkozzon, ami egy eseménynek az előteremtése, megteremtése tud lenni.
0: Egy pillanat rájunk meg Sopronnál, kérlek. Nagyon különleges az a város. Egészen más dinamikája van, egészen más érzés. Van ez az új szó, amit használnak a fiatalok, a vibe-ja. Egész más annak a városnak. Te ott nőttél fel, onnan jöttél. Mi az, amit hoztál Sopronból?
1: Én azt hiszem, hogy leginkább a családi kötődés az, ami erősnek mondható, illetve egy kicsit azon megpróbálok gondolkodni, hogy én azért mindig úgy voltam azzal, hogy a Sopron nevére abban az értelemben büszke tudtam lenni, hogyha én felkerültem Budapestre 20 évesen körülbelül. Ha kimondtam azt, hogy Sopronból jöttem, valahogy azt éreztem, talán elfogultan, talán nem, hogy egyfajta szeretet, megbecsülés, kicsit felnéztek az emberek arra a régióra, ami Sopront jelentette, ami azt hiszem leginkább talán azzal függ össze, hogy Sopron egy kicsit ilyen állam az államban, vagy városállam az állambanként működött, hogy nagyon sokáig az én gyerekkoromban még az volt jellemző, hogy mondjuk a vonaton ellenőrizték a Sopron felé tartókat, határsába érkeztek, ki az, aki ott lakik, ki az, aki nem. Fertőtóra csak mi mehettünk ki, már mint azok, akik soproni lakosok. Tehát volt egy kicsit az a fajta érzésünk, hogy mi megkülönböztetettek vagyunk az országban, és hát ehhez nyilván sokat hozzátett az, hogy osztálykiándulás célpont voltunk, láttuk azt, hogy aki ellátogat hozzánk, az nagyon nyitott szemmel és szeretettel jár kell a városban. Mi pedig azt gondolom, hogy akkor, amikor elkezdtünk Sopronban olyan eseményeket tető alá hozni, amelyek a város hírét, hírnevét öregbítették, és a reflektorfényt még inkább a városra irányították, jelesül a Volt Fesztivált, vagy később Sopronfestet, bármi mást, ilyenkor mindig azt éreztük, hogy megdobban a szívünk, hogyha azt mondhatjuk, hogy nekünk közünk van egy ilyen városnak a turisztikai erejének az erősítéséhez.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, Löwenberg Norbert a vendégem, rögtön visszatérünk.

0: Szóval megy Norbert a vendégem itt a Retro Rádióban, fesztivál menedzser, fesztivál szervező, talán ez a legjobb titulus, amit itt saját magának is megalkotott az előző beszélgetés során. Én azt gondolom, hogy ezek a nagy fesztiválok, mert hogy talán még nem ejtettük ki azt a szót, hogy sziget, de ennek a fesztiválnak is hosszú ideig oszlopos tagja volt, és sok más nagy szervezésben is benne van és volt, már hogy volt. Szóval sok minden kötődik a nevéhez, és szerintem hallgatóinkat ezek a méretek nagyon érdeklik, és nagyon érdekli hallgatóinkat szerintem az is, hogy hogyan fog bele az ember egy ilyenbe, mert Magyarországon még viszonylag egyszerű valakit lekötni. Tegyük fel, hogy visszautazunk most az időbe, amikor még a sziget hozzátok került, és nem volt olyan nagy. Hogyan tudtatok világsztárokat idehívni? De mi a menete ennek? Levelet írunk, faxolunk, telefonálunk, tényleg mi történt?
1: Szerintem te meg én, és még néhányan az országban vagyunk olyan szerencsés helyzetben, hogy éltünk már akkor is, amikor egészen más módszerek léteztek, akár ebben a műfajban is, mint ahogy másnál is, hiszen sokan kérdezik tőlem, akár egyetemi előadásokon, vagy bárhol máshol, hogy hogyan és miként, milyen tanácsot adnék annak, aki most szeretné ebbe a fába vágni a fejszét, fesztivál szervezéssel indulna, és bármi más. Nem tudok olyan tanácsot adni, aminek van köze ahhoz, ahogyan én indultam. Ha csak nem az, hogy legyél elhivatott, kitartó, rajongó típus, és szeresd azt, amit csinálsz. Tulajdonképpen ez az egyetlen olyan, amiről azt gondolom, hogy ez nem változott ebben a néhány évtizedben. De a technikai része idézőjelben, vagy nem csak idézőjelben, hanem szó szerint is, abban rengeteg változás volt. Ugye te a fellépőkre kérdeztél leginkább, de annak idején emlékszem, hogy még a hazai fellépőket is üzenetrögzítős telefonon, faxon próbáltuk elérni, és ha visszahívtak a szüleinknek az üzenetrögzítőjén, hallottuk az üzeneteiket, és utcai fülkéből és így tovább, pedig nem a középkorról beszélünk, hanem 90-es évek elejéről, közepéről. A nemzetközi sztárok terén pedig azt hiszem, hogy ma már abban az értelemben egyszerűbb és egyben elérhetetlenebb az egész, hogy mondjuk kinyomozni azt, hogy XY sztárnak melyik ügynökségnél van elérhetősége, kontakt hozzá, az egy viszonylag egyszerű feladat.
0: Igen.
1: Abban biztos vagyok, hogy sok esetben nem válaszolnak, mert hogy nyilván olyan méretű vagy olyan mennyiségű levelet kapnak, ami feldolgozhatatlan. Ebben óriási szerepe van annak, hogyha már van egy olyan előszoba, vagy van egy olyan előzetes tapasztalat, ami alapján lehet azt mondani, hogy XY keresett, akkor tudom, hogy ott jó tapasztalatok vannak, ez egy ismert cég, ismert emberek, és így tovább. De abban az értelemben viszont sokkal nehezebb, hogy még a mi szerény néhány évtizedünkben is, amióta ebben jelen vagyunk, sokszor ráfeledkezünk arra, hogy akár egy sziget nagyságrendű eseményen is, amikor 1-200 000 euróért tudtunk elhozni a fesztivál teltházra vonzó, vagy teltházi tömeget vonzó fellépőket. Ez mostanában 10-20-szorosára változott. A stadionokban lépnek fel azok az óriási nevek, akikre egyértelműen teltház lenne mondjuk egy fesztiválon is. Egészen megváltozott ez a fajta igény is a közönség részéről, illetve az a megfizethetetlenség, ami most már jellemző arra az AAA kategóriás sztár vonalra, akiket nagyon-nagyon vár a közönség.
0: Mennyire van presztízse most a szigetnek? Tudom, hogy itt közben volt kétszeres tulajdonosváltás is az elmúlt évtizedben. Tehát mennyire van a térképen fönt, ugye tegnap véget ért az évi Sziget Fesztivál. Mennyire vagyunk mi fenn ezzel a fesztivállal a fesztivál térképen?
1: Azt én nem tartom kérdésnek, hogy presztízse akár itthon, akár nemzetközi szinten megmaradt-e, van-e továbbra is a szigetnek. Sokkal inkább azt tartom egy nehéz kérdésnek, hogy nagyon nehéz akár csak az előbb felvetett kérdéseknél is összehasonlítani a néhány évvel, évtizeddel ezelőtti korszakot a mostanival. Egész egyszerűen azt látom, hogy olyan szintű túlkínálat, hogy túl, vagy csak simán kínálat jellemző az országban, ami miatt már nem az jellemző, hogy a közönség nagyon vár egy-egy eseményt, akár a szigetet, akár vidéken egy-egy fesztivált, hanem most már jellemző lett az, hogy szinte napi rendszerességgel, de hogy hetente 3-4-szer biztosan el lehet jutni olyan eseményekre, ahol 8-10 000 ember előtt a fesztivál élményt kapjuk zenekaroktól, megfizethető áron, aréna körülmények között, nagyon-nagyon jó minőségű koncerthelyeken. Ez azt hiszem, hogy sokat rontott azon a helyzeten, hogy már nincs az a kiváltságos helyzet a fesztiváloknak, mint korábban volt. Ugyanakkor azt is látni lehet, hogy akár a fellépő gázsia, akár a technikai körülmények, azt szoktam mondani, hogy egyfajta zöld mezős beruházásról beszélünk fesztiválok esetében, hiszen egy mezőn kell felépíteni mindent, a kerítéstől áramon át, színpadok, mellékhelyiségek és így tovább. ennek olyan brutális költsége van, amit szponzori bevételből és a közönség jegybevételéből hát sok esetben nem lehet kigazdálkodni, ugye a Sziget kapcsán folyamatosan halljuk a híreket, de azért szakmában jelenlévőként, de akár csak a híradókat figyelve is lehet látni azt, hogy hát nem olyan egyszerű ez a műfaj.
0: Folytatjuk a beszélgetést, Lóvenvágy Norbert a vendégem. Rögtön visszatérünk.

0: Többen vagy Norbi a vendégem itt a Retro Rádióban, a mi ismerettségünk több évtizedre tehető, és ebből az egész halmazból, amit az előbb elmeséltél nekünk, most már ugye három megszólalásban, egy szó nekem nagyon megakadt a gondolataim között, ez pedig az elhivatottság. Ha visszautazol velem az időbe, amikor Löwenberg Norbi még kicsi, tehát ilyen 18-20 éves, tehát amikor már úgy eldönti, hogy merre akarna indulni. Milyen irányú volt a te elhivatottságod? Mi az, ami téged erre a pályára tett?
1: Azt hittem, hogy egy másik szó ragadott meg, ami pedig a rajongás, mert hogy akkor, amikor tőlem tanácsot kérnek, vagy próbálok arról mesélni, hogy mi tartott és mi hozott erre a pályára, akkor én azt gondolom, hogy az a fajta rajongás, amikor azt éreztem, hogy én nem a színpadon szeretnék állni, hanem szeretnék annak a megvalósításában jelen lenni, ahol ezek az óriási példaképek megjelennek, és velük együtt lehet egy világot alkotni. Nekem ebben egy kicsit korábbi kép jelenik meg, nem is 10 éves, hanem egészen pontosan 7 éves kori, amikor a Limbo Hintóval a Hungária megnyerte azt a bizonyos táncdal fesztivált. Én azt tökéletesen tudom, hogy az volt az a nap, amikortól én rajongó lettem, és nem volt tudatos, de az a világ, amit a Fenyőmikiék megteremtettek, az utcabár hangulattal, azzal a sok-sok képpel, amit az ő dalaikban találunk, az nekem nagyon sokat adott abban, hogy elkezdjek mondjuk gimisként már valami olyasmit színpadra állítani, tető alá hozni, aminek azt reméltem, hogy volt köze ahhoz, amit a Fenyőék megálmodtak.
0: Volt-e olyan pillanat, vagy szakasz az életedben, amikor ott szerettél volna állni, mert nagyon kategorikusan azzal kezdted az előző válaszodat, hogy te nem a színpadon állva, hanem a háttérben dolgozva?
1: Hát volt olyan korszak, amikor aktívan, ugye Sopronban az Fülöp Zoli barátommal nekünk volt egy olyan nem is rövid, 8-10 éven keresztül tartó korszakunk, amikor a városban mi voltunk a klub, a helyi sportcsarnokban szerveztünk koncertet, és egyben mi voltunk a DJ-k is, tehát volt az a fajta exhibicionizmus működött bennünk, hogy szerettük és élveztük az ebben való jelenlétet. Egy idő után én arra döbbentem rá, hogy miközben bevallom őszintén hiányzik, de én az egyfenékkel sok lovat megülésbe azt hiszem, hogy nem vagyok rossz, de azt is éreztem, hogy ahhoz, hogy mondjuk jó DJ legyek, ahhoz ezzel napi szinten foglalkozni kell és komolyan kell venni. Neked nem kell mondanom, követni kell, gyakorolni kell, nem lehet félváról venni ezt sem, és azt gondoltam, hogy nem szeretnék ebbe középszintű lenni, úgyhogy inkább tovább léptem. Az bizonyos szempontból sajnálom, hogy nem zenéltem soha, és talán nem is a színpadon állás miatt sajnálom, szoktam viccből mondani, hogy a közönség hálás lehet, hogy nem erőltetem rá magamat a fesztiválokra, nyilván megtenném ezt, hogyha zenész lennék, de az a fajta közösségi élmény, amikor az ember leül a barátaival és előkap egy gitárt, Járai Márk barátom, jó barátom sokszor megteszi, hogy előveszi a gitárját, amikor csak úgy ücsörgünk egy társaságban, az nagyon-nagyon sokat tesz, sokat ad.
0: Az imént említett Fülöp Zoli is egyébként része volt nagyon sokáig a Sziget Fesztiválos csapatnak, és régóta dolgoznak Norbival együtt. Révbe értél-e?
1: Egyébként erre egyértelműen igent kellene mondanom, de azért vacilálok egy picit mégis, mert a révbeérés egy picit talán azt is jelenti, hogy az ember szeretne megállni, megnyugodni és behúzni a kéziféket. Ezt kicsit lassítani mindig is szeretnék, de egy pár év ezelőtt, amikor a Szigettől eltávolodtunk, akkor az így fölmerült bennünk tulajdonosokban, négyen voltunk tulajdonosok, hogy kinek mi a viszonya ahhoz, hogy most már igazából megtehetjük azt, hogy ne napi szinten dolgozzunk ezzel, és azt a fajta feszültséget, azt a fajta sok-sok teendőt, ami jár ezzel a műfajjal, elengedjük. Valahogy a Zoli barátom és én egyértelműen azt mondtuk, hogy nekünk ezt szeretjük csinálni, és nem tudjuk azt mondani a nehézségek ellenére sem, hogy ezt szeretnénk elengedni. Tehát abban az értelemben révbe értünk, hogy sikereseknek tartjuk magunkat, sikeresnek tartjuk a produkcióinkat, mindig van mit javítgatni rajta, de nem szeretnénk nyugdíjba menni.
0: Olyannyira nem, hogy egy Strandfesztivál nevű eseményen dolgoznak, ahol nagyon sok fellépő, nagyon sok féle fellépő, és egy fantasztikus hangulat várja a rajongókat. Hamarosan ezzel folytatjuk, tartsanak velünk!

0: Szabban vagy Norbi a vendégem, fesztivál szervező, és szóba hoztam az imént egy fesztivált, a Strandfesztivált, ikonikus helyszín, ugyanis Zamárdiban kerül megrendezésre. Kinek szól az a fesztivál?
1: 2013-ban, tehát most már 14 évvel ezelőtt, amikor elindítottuk, akkor az volt a meggyőződésünk, ugye ugyanazon a helyszínen zajlott és zajlik, ahol korábban a Balatonszand, vele egy időben, ugyanazokban az években, nyár közepén Balatonszand, nyár végén pedig Strandfesztivál. Mi kifejezetten a hazai közönségnek szántuk magunkat, és éreztük is azt, hogy mi vagyunk sokak számára az induló fesztivál, abban az értelemben, hogy nagyon fiatal közönség kezdett el hozzánk járni. Ez mindig jót jelent, pláne akkor, hogyha ott marad ez a közönség. És mi azt tapasztaljuk az elmúlt másfél évtizedben, hogy nem csak ott maradt, hanem nagyon erősen tágult ez az olló, bővült az a kör, akik járnak hozzánk, hiszen egyrészt a gyerekek, fiatalok elhozták a szüleiket, adott esetben már a saját gyerekeiket is. Másrészt sok-sok olyan hazai produkció van, akik mondhatom azt, hogy kortalanok. Tehát nyilván van rengeteg olyan produkció, akik kifejezetten a Z-generációnak szól, és a szülők azt se tudják, hogy kik ők, meg nem tudnak velük mit kezdeni, de rengeteg olyan nagy színpados produkció van, ahol ha nem is együtt vannak a szülők és gyerekek, de néhány sorral egymás előtt után jelen vannak mindnyájan.
0: Hogyan látott te azt a jelenséget, amit egyébként az Oti Bulin is látni lehetett, aki oda látogatott, illetve hát szerintem találkozol ezzel, hogy azok a dalok, amik mondjuk a 40-eseknek, 50-eseknek kellene, hogy szóljanak, gondolok itt a Reptértől a Dübörög a házig, azokat a tizenévesek készségszinten szóról-szóra ismerik és ugrálnak rá.
1: Hát ez egy, azt gondolom, hogy egy a nosztalgián és a retro kifejezést picit ebben az értelemben kerülve is, azt gondolom, hogy amit fiatalkorban, gyerekkorban megérinti az embert, még akkor is, hogyha abban a korban kicsit lenéztük, kicsit gagyinak tartani, nem tudom, az egy olyan mozgató rugóval bír, olyat mozdít meg az emberben, az ember szívében, amiért most is kiráz a hideg, pedig sok esetben tényleg kicsit banális dalokról beszélhetünk, de mégis egy olyan élmény kapcsolódik be, amikor azt mondta, hogy emlékszem, a Balatonra indultunk éppen az autónkkal, éppen otthon voltunk a konyhában, éppen az első találkozásunk történt akkor, amikor. Ezek olyan fontos emlékek, amit hát sokszor kérdezzük magunktól, nyilván mi kicsit idősebbek, hogy vajon a mai fiataloknak lesznek-e ilyen dalai. Én azt remélem, hogy igen, de annak én nagyon örülök, hogy mi azért megérhettük azt, hogy ahogy a Szigeten a Bródi napon egy egészen más generációt ünnepeltünk, és azt is imádtam egyébként, hogy a mai 20 évesek és a mai 70 évesek együtt adtak elő ilyen típusú dalokat. A mondjuk 90-es, 2000-es évek dalai kapcsán valami hasonló, nosztalgián túlmutató, nagyon-nagyon pozitív közösség összeformáló erőt érzek.
0: Érdekes félmondatot mondtál megint, hogy akkor egy picit lenéztük. Nem is biztos, hogy pont akkor néztük le, hanem egy picit később néztük le. Tehát, hogy volt egy időszak, amikor hallgattuk nagyon a tizenéves dalokat, amik a tizenéves korunk dalai voltak. Aztán, hogy felnőttünk, nyilván kinyílt az elménk, tanultunk, és elkezdtünk igényesebb művészetek és szórakozás után nézni. De azok az emlékek, tapasztalások megmaradtak legbelül, és én azt érzem, hogy ezt hozzák vissza. Például a Retro Stars, ugye ők is lesznek nálatok a Strandfesztiválon, hogy visszamennek oda, ami a felnőtt korod előtti időszak volt, és ebbe a kategóriába tartozik a Szerelem Doktor, a Dübörög a ház, meg a Szállják is madár.
1: És hát az Oti esetében is én nagyon bírom azt a jelenséget, hogy nem kell mindent komolyan venni az életben. Abban az értelemben, hogy igen, hogy profi legyen, biztonságos legyen, jól működjön, ki legyen szolgálva a közönség, ez mind-mind rendben van, de érezzük jól magunkat, szeressük egymást, és legyen jó a hangulat. Azért ez egy olyan fontos alap, hát neked azt hiszem, hogy ebben napi szinten van élményed és részed.
0: Szeressük egymást egyébként szerintem egy nagyon fontos faktor, mert a világ úgy működik, hogy most már el akarunk valamit intézni a telefonon, akkor csak gépekkel tudunk kommunikálni, és szerintem óriási hiány alakul ki az emberekben arra, hogy egymással beszéljenek, találkozzanak, és igenis szeressék egymást. Remélem, ezt nem tartják klisének, én nagyon fontosnak tartom. Nekem egy bulim sincs, ami ne úgy végződ, nagy összeülelkezik a 1000, 10 000, bárhány ezer ember, aki ott van, mert én azt gondolom, hogy pontosan ez az, amiért a közönségből közösséget formál egy DJ, egy zenész vagy egy előadó. Tartsanak velünk, Lovenvej Norbival folytatjuk.

0: Az imént egy picit elkalandoztunk a művészetek irányában. Hát aki hallgatta a beszélgetés elejét, tudja, hogy Norbinak családi hagyomány a képi művészet, és ennek ápolása. Miben tudod te ezt a vonalat továbbvinni?
1: Leginkább azt gondolom, hogy bár fotósnak tanultam, ez már egy kicsit más szinten maradt meg az életemben, nem gyakorlom úgy, ahogy a profik teszik. Hozzáteszem, hogy abban az értelemben igen, hogy éppen a Sopron Festen kezdtük, és a strandon folytatjuk egy nagyon izgalmasnak mondható igazi kiállítást, analóg kiállítást, hogyha fogalmazhatok így, aminek Sát a címe. Ez röviden arról szól, hogy ma már tudjuk, hogy mobiltelefonnal fotóz szinte mindenki, naponta 6-7 milliárd fotó születik mobiltelefonokkal, és én arra kértem ismert embereket, művészeket, Kapu Tibortól mondjuk, nem tudom, sorolhatnám sok-sok mindenkit, küldjenek el olyan fotókat, amelyeket ők telefonnal készítettek, minden kép egy történet, ez a szlogenje, és ezeket a képeket kiállítottuk Sopronban, és most Zamárdiban is megtesszük, éppen azzal a szándékkal, hogy megnézzük azt, hogy akár egy elfusserált fotó, ha olyan pillanatban született, amit érdemes elmesélni, az egy nagy dolog. Kapu Tibort azért említettem, mert vele napokban a szigeten futottam pont össze, és telefonon beszéltük sokat, de összevelelkeztünk, mert hogy ő egy olyan fotót kért el a NASA-tól, amit ő szelfiként készített a nemzetközi űrállomáson, miközben az édesanyjával beszélt telefonon, és hozzáírt egy féloldalas novellát arról, hogy neki ez milyen pillanat volt. Szóval kicsit elkanyarodva a kérdésettől, de mégsem. Ezek olyan gesztusok, amiket én nagyon fontosnak tartok, több száz fotóból válogatni, bekeretezni, és abból egy olyat létrehozni, ami sokak számára azt gondolom, hogy élményt ad.
0: Első blikre mondhatnánk azt, hogy lassan nem lesz szükség fényképészekre, mert hogy a telefonok folyamatosan fejlődnek, már minden hibát kiküszöbölnek, már nem annyira számít, hogy honnan jön a fény, tehát sok olyan dolog van, amit technikailag meg lehet úszni most már, hogy jó kép készüljön, annélkül, hogy tudásunk van. De én azt gondolom, hogy valamit tud a fotós, amit más nem. Meg tudott ezt fogalmazni szavakkal, hogy mi az, ami a fotósnak a ars poetikája, a küldetése?
1: Nem hiszem, hogy megtudnám, de szerintem ez szinte minden művészetre, és most a művészet alatt az asztalost értem például, igaz, hogy elmehetünk a barkácsboltba, és szinte mindent azonnal meg tudunk vásárolni, amit utána YouTube-ról lenézve mi is tudunk egy asztalt fabrikálni magunknak, de az nem lesz olyan, mint amit aki ezt tanult, akinek ehhez érzéke van, és aki művészetként éli meg ezt a tevékenységet. Én a fotózásról is azt gondolom, hogy sok esetben valóban a készülék a kezünkben van, de amikor egy instát végig lapoz az ember, én nagyon becsülöm azt, amikor ránézésre tudom, hogy ki készítette, mert hogy már a 30. képet látom tőle, és saját stílusa van annak, aki ezt kezeli. Szerintem a mai kor művészetében a fotográfia az valamilyen szerepet tölt be.
0: Hát nagyon sok mindent megtudtunk, és ugye a Strandfesztiválon látható lesz megint ez a kiállítás.
1: Így van, ott is bemutatjuk, és hát még 5-6 különböző kiállítást láthatunk, az egyik igazán látványos pont tegnap került a helyére, az 9 darab, egy 200 négyzetméteres felületen a bejárat mellett Weiler Péternek minden évben egy új AI alkotása jelenik meg, most Mély víz a címe, utalva arra a helyzetre, ami sajnos jelen van az országban, a világban. Sok helyen a Balatonról rengeteg képzőművésznek az alkotásait láthatjuk, hogyha körbejárunk nagyon sok területen, illetve hát van egy olyan, tulajdonképpen nem tudom, hogy képzőművészetnek hívjam vagy sem, picit az, de ez inkább egy emlékezés. Pénteken avattuk fel, de a fesztiválon látható lesz. Ugye nagyon sokan tudják, hogy van egy ház Zamárdiban, amelynek a tetején egy óriási kovácsolt vas violin kulcs mutatja azt, hogy Fenyő Miklós itt élt. Az élt az nem túlzás, hiszen lassan mondhatjuk, azt mondja, a feleségétől tudom, hogy több időt töltött ott, és hát én mint
0: ehhez hajongó. Igazította a riportjait, a fellépést, mindent. Tehát az Origo nem a 13. kerületben volt így májustól októberig, vagy szeptemberig, hanem onnan indult minden.
1: Abszolút, és én amikor arra jártam, mint rajongó, folyamatosan kémleltem, hát ha elcsípem valamikor a művész urat. Mindenesetre a szomorú évelei tragédia az ő halálát követően, arra jutottunk a városvezetéssel közösen, és emiatt megkerestem művész úrnak a feleségét, gyerekeit. Mi szeretnénk megemlékezni egy olyan paddal, amit felállítottunk, és most már talán sokan látták, Fenyő Miklósnak a Hungária korszakot idéző napszemüvegét ábrázolja, amire bárki leülhet és Tihanyi gyönyörű panorámában gyönyörködhet, emlékezve a művész úrra.
0: Norász, már hogy így hívják Norbit a barátai. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, sok sikert kívánunk a következő fesztiválatokhoz, és hát őrizzük azt a csodát, amit magyar zenének hívunk, őrizzük azt a csodát, amit retrónak hívunk, a mi nyelvünket, ezt a magyar igen gazdag zenei kultúrát. Nagyon sokat tettél te is az elmúlt évtizedekben azért, hogy a magyar kultúra és a könnyű zenei kultúra révbe kerüljön, és kívánom ezt, hogy még nagyon sokáig küzdjél ezért és csináld.

0: Sajnos műsorunk véget ért, Löbemegy Norbert pedig eltávozik innen a Retorádió stúdiójából. Önöknek pedig ajánlom a délutáni műsorunkat, hiszen rengeteg jó zene, kiváló kollégák várják önöket a következőkben is. Én csak szeretném megköszönni mindenkinek, aki úgy döntött, hogy ma a Retorádiót hallgatja. Várjuk önöket a jövő héten is, és természetesen minden percében a 24 órának. Köszönöm szépen Horinak, Rolinak és Attilának, hogy a mai napon segítettek ennek a műsornak a létrejöttében, rögzítésében és mindenben, amitől ez a műsor ilyen lett, amilyen. Nagyon sok külföldi sztár fogadta el meghívásunkat az elmúlt hetekben, hónapokban, bár ennek a műsornak van ebben is történelme, hiszen Michael Jordantől Madonnáig nagyon sokan válaszoltak a feltett kérdésekre itt a sztársában, de most már tényleg megyek, remélem jól érezték magukat, pihenjenek még, jár a pihenés mindenkinek, köszönjük azoknak, akik a meleg és a sok nehézség ellenére kitartanak a vizek mellett, az energiaszektorban, a szolgáltató szektorban, az egészségügyben, mindenhol, és tudom, hogy már készülnek pedagógusok is, hiszen nem sokára, sajnos vagy nem sajnos, ezt a gyerekek majd eldöntik, de indul a tanév is. De itt a Retorádióban most én elköszönök, érezzék jól magukat, találkozunk jövő héten pénteken, a Fergetek Partiban, itt a Retorádión.
1: Műsorajánló.
2: A Retorádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Metrorádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk

0: Menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
1: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Busztragédia az M3-ason, őrizetben a sofőr. Egyre jobban bírják a szúnyogok a hőséget, de van megoldás. Egy perc a limit, felpörgetik a videóbírót.
6: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
5: Lengyel zarándokokat szállított az M3-ason felborult autóbusz. Éjszaka történt a szerencsétlenség Borsodabaui Zemplénben, a sztráda 139-es kilométere közelében. 12-en meghaltak, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos sérülésekkel vittek kórházba. 37-en könnyebben sérültek. Zarándok úton voltak Bosznia-Hercegovinában, onnan tartottak hazafelé. A sofőr valószínűleg elaludt, ez okozta a tragédiát. Őrizetbe vették. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak, így is, úgy is. A védekezésben egyre nagyobb szerepe van a biológiai gyérítésnek, amikor a természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják a lárvákat. Részletek Kemenesi Gábortól, a Pécsi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatójától.
7: Nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni.
5: Újabb drónt lőttek le Romániában, egy a NATO légtérvédelmi missziójában szolgáló spanyol vadászgép szedte le a harci eszközt az ukrán-román-moldovai hármas határ közelében. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Még nem tudni, honnan indították el. Az orosz-ukrán háború kitörése óta számos drón sértette meg Románia légterét, a legtöbb most nyáron. Az egyiket Bukaresttől 100 kilométerre ártalmatlanították a múlt hónap végén. Kevesebb, gyorsabb és egységesebb videó bírós döntéseket ígér a következő idényre az Európai Labdarúgó Szövetség. A játékvezetői bizottság vezetője szerint egy-egy vitatott eset VAR ellenőrzése legfeljebb egy percet vehet majd igénybe. Roberto Rossetti hangsúlyozta, az egyértelmű és nyilvánvaló tévedéseket akarják kiszűrni, semmi mást. Viszont az eddigiekhez képest alaposabban áttekintik majd az előzményeket, mondjuk egy-egy párharc elemzésekor. A drukkerek eligazodását is segítik. Az UEFA egy áttekintő oldalt indított honlapján, ahol példavideókkal szemléltetik a vitatott eseteket és megítélésüket. Ma még marad a száraz meleg idő, késő este is 25-27 fok felett alakul a hőmérséklet. A folytatásban a napsütés mellett egyre több felhő lesz az égen. Hétfőn szorványosan egy-egy zápor, zivatar is valószínű. 35 fok közelében alakulhatnak a csúcsok, ám északon, északnyugaton már csak 29-31 fok jelenti a maximumot. Az előrejelzések szerint kedden mindenhová odaér az enyhülést hozó front. Országszerte 23-29 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes vasárnapot, a legnagyobb slágereket már bekészítettem, legalábbis az elejét, aztán alakítjuk még. De az emberek és a tábortűz biztosan itt lesz. Na meg Labustól a Sweet Dreams, és kezdésnek Laura Branigantől a Self Control.

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A balatoni nyár még nem múlt el, azért még kínál remek dolgokat. Ékes példaként ott van már is a jövő vasárnap, amikor is folytatódik Demjén Ferenc és a Retro Rádió gyümölcsöző együttműködése. Természetesen egy nagyszabású szabadtéri koncert formájában. Önöket is várjuk majd a plázsra, ugye most se lesz beugró, viszont regisztrációs jegyeink lesznek. Azokra szükség lesz, ha szeretnének jönni, és majd holnap Vágó Piros műsorát kell figyelni, mert ő fogja kinyitni a virtuális kapukat, azaz élesíteni honlapunkon a regisztrációs linket. Biztos, hogy nem lehet halogatni, mert kapósak lesznek. De azért ennyire hamariak még ne is legyünk, maradjunk még a jó kis vasárnap délutánunknál, ennél a forró vasárnap délutánnál, újra itt a hőség, és újra itt vannak a legnagyobb slágerek útközben is, Saul Buster Poindexter-től a Hydro Jack, aztán érkezik Zoltán Erikától a Szerelemre születtem, és Diana King-től a Shy Guy.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Left Outside Alone NSZTÉZSÁ-tól, akit kint hagytak egyedül a sötétben, a hidegben, ahogy a dal szólt. Most se sötét, se hideg, de én most sem szeretném, ha csak úgy ott felejtenének a napon pár órára, sőt szerintem 10 percet is nehezen bírnék egy húzamban árnyék nélkül. Sok helyütt megint 35 fok fölött mérünk, szóval tessenek hidratálni és hűsölni, ahogy csak lehet. Akárhogy is számolom, átléptünk az augusztus második felébe, hiszen 16-a van Ábrahám napja. Ha van ilyen ritka nevű ismerősük, küldhetnek ma is köszöntőt, egy kedves üzenetet, de persze ne feledkezzünk meg a szülinaposokról sem. 0620 22 22 122 ez a mi SMS számunk. A következő sláger pedig már Magyar Józsefné Reitmeier Mónikának szól, Nagy Atádra László küldi sok szeretettel. Ez a Szafszeltől a Tainted Love.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Groove House és a Ha újra látom. Mindig szoktam én is mondani, hogy óvatosan az utakon, és lehet, hogy néha ez egy ilyen üres frázisnak is tűnik, de hát egyáltalán nem az. Ennél komolyabban semmit sem szoktam gondolni, és ennél semmi sem fontosabb, mármint az életnél, az egészségnél. Bizonyára a legtöbben hallottak már az éjjeli tragikus buszbalesetről, ami az M3-ason történt, és ami 12 ember életet követelt, és rengeteg a sérült is. Ami technikailag fontos az, hogy feloldották a pályazárat az M3-ason, a 139-es jelű mezőkeresztesi csomópontban. A forgalom két sávon halad, de a leálló sávot a helyszínelés miatt továbbra is zárva tartják. Aztán egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot az M1-esen, Hegyeshalom felé Szárligetnél, az 50-es kilométernél már 3 kilométeres a torlódás. Frontális karambol történt, két személyautó ütközött a 6-oson Dunaújváros elkerülő szakaszán, a 73-as kilométernél teljes útzár van érvényben, helyben lehet kerülni. Figyelmesen továbbra is 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Egy kis varázslattal, egy csipetnyivel folytatjuk most itt a Queen és a Kind of Magic.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Roxette, és ez itt Must Have Been Love. Szeretem ezeket a nagyívű balladáikat, ez is nagyon jól állt nekik mindig. Ahogy csillának, meg jól áll a tempó. Nem mondom, Lady Gaga-nak is. Érkezik a Just Dance itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén-nyáron tovább íródik.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a Plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
7: Lengyelbusz tragédiája Borsodban, elaludhatott a sofőr, tűzijáték okozta a dél-horvátországi erdőtüzet, veszélyes parazita támadja a házi állatokat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A gyanú szerint elaludt a sofőr, ezért borult az árokba a lengyel zarándokokat szállító busz éjszaka az M3-ason. A vezetőt őrizetbe vették, még vizsgálják a részleteket. Borsodban a Strada 139-es kilométere közelében történt a szerencsétlenség. A tragédia 12 életet követelt, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos sérülésekkel vittek kórházba, 37-en könnyebben sérültek meg. Egyre valószínűbb, hogy tűzijáték okozta a pusztító erdőtüzet néhány napja a dél-horvátországi Omis térségében. Előkerült egy videó, amelyen fellövik a rakétákat, majd rögtön ezután felcsapnak a lángok a közeli erdőben. A tűz jelentős kárt okozott, egy ember meghalt, és sok helybélit, valamint turistát is ki kellett menekíteni az övezetből. Köztük volt fél száz magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. A házi állatok is védelemre szorulnak a kullancsok ellen. Az élősködők nyáron kifejezetten aktívak és veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
8: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizéjának hívjuk, nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kis kedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető, úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
7: Egyre több brit milliómos kész arra, hogy több adót fizessen a jövőben. Az elmúlt hetekben tucatnyian csatlakoztak az egykori futballsztár Gary Lineker felhívásához. Nyílt levélben arra kérték a miniszterelnököt, hogy a keményen dolgozó kisemberek helyett a leggazdagabbak terheit növeljék. Javaslatuk szerint átszámítva 4,3 milliárd forintos vagyon felett ez 2%-os adót jelentene, és óriási pluszbevételt hozna a brit költségvetésnek. Ma még marad a száraz, meleg idő, késő este is 25-27 fok felett alakul a hőmérséklet. A folytatásban a napsütés mellett egyre több felhő lesz az égen, hétfőn szorványosan egy-egy zápor, zivatar is valószínű. 35 fok közelében alakulhatnak a csúcsok, ám északon, északnyugaton már csak 29-31 fok jelenti a maximumot. Az előrejelzések szerint kedden mindenhová odaér az enyhülést hozó front. Országszerte 23-29 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: A mikrofonnál Jurásek Balázs, már elő is készítettem egy újabb órára való remek slágert, mondjuk csak a bőség zavara miatt nehéz a válogatás, de azt még valahogy megoldjuk. Itt lesz a Bombontól a Köszönöm, hogy vagy nekem, jön Vanilla Ice és Sandrától a Maria Magdalena.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Autcsilla és a Vigyél el. Hát még Siófokra nagyon szívesen önöket is, mert jövő vasárnap a plázson lép fel Demjén Ferenc, és ha szemfülesek lesznek, akkor természetesen ott lehetnek. Holnap indul majd honlapunkon a regisztráció, Vágó Piros fogja elsütni úgymond a startpisztolyt, úgyhogy mindenképpen hallgassák, aztán kattintsanak, nehogy lemaradjanak erről a jó kis nyár záró élményről. Egy régi nyarat felidézünk mindjárt a Vénusszal is, de itt lesz F.R. Davidtől a Words, és jön a Green Day, akik most éppen Hollywood felé vették az irányt. Mozikba került ugyanis a Nimrod című film, amit a zenekar korai évei és turnézós időszaka ihletett. A sztoriban három srác azt hiszi, hogy a Green Day előzenekara lehet, ezért neki indulnak Amerikának, csak éppen nem tudják, hogy az egész egy jó nagy átverés. A Green Day tagjai producerként is részt vettek a filmben, persze közben zenélnek is, van saját TV csatornájuk és kávé márkájuk, és azért még mindig ugyanaz a három fickó hülyéskedik együtt, mint 30 éve, több mint 30 éve a kezdetekkor. Megyünk is vissza oda, ez a Basket Case.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Madonna és a Sorry, még a Confessions on a Dance Floor című lemezről 2005-ből, aminek ugye most jelent meg a második része. Az énekesnő leginkább ezzel van most elfoglalva, meg egy filmet is szeretett volna, ami viszont úgy néz ki, hogy bedőlt. Évek óta dolgozott a saját életrajzi filmjén, amelyben az igen tehetséges Julia Garner alakította volna őt, és Madonna szerette volna megrendezni a mozit. A projekt azonban úgy néz ki végleg összeomlott, mert nem tudott megegyezni a Universal stúdióval a költségvetésről. A szupersztár azt mondta, hogy hatalmas életem volt, nagy költségvetést akarok, de ez így ebben a formában nem fog megvalósulni, ha csak nem saját zsebből finanszírozza. Igaz, hogy nagyobb így a kockázat, de a nyereség is nagyobb lehet. Ennél már rizikósabb dolgokat is bevállalt az életében. Maradunk is még egy picit a filmes vonalon. Jönnek a szellemírtók, a Ghostbusters itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Szamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmix, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Szamárdi. Strandfesztivál.
3: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleosz Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a TNT és a Bolond, aki sír. Gyorsan vessünk egy pillantást az utakra. Nagyon erős a forgalom, sokan haladnak a főváros felé a Balatonról, az M7-esen. Balaton világostól Szabadbattyánig telítettek a sávok, hosszabb menetidővel kell számolni. Az M5-ösön Budapest felé Örkény és Újhartyán között az 51-estől a 45-ös kilométer szelvényekig mozgó tereléssel a belső sávban az útmenti növényzetet gondozzák. Már közel 5 kilométeres a dugó, Lajos Mizse és Újhartyán között érdemes az 5-ös főútat választani jelenleg. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Ebben a hőségben meg újra csalogatjuk egy kicsit az esőt. When the rain begins to fall, jobb ötletem már nincs, maximum tényleg csak az eső tánc. German Jackson és Piazzadora énekelnek itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szép kihívás elénekelni, nem csoda, hogy Celine Dion is kedvet kapott hozzá később, de ez volt az eredeti Jennifer Rush-tól, a Power of Love. Jönnek most a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Holiday Rap. És érkezik a Unique 2. A Break My Stride-ot is felteszem, tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Zarándokok tragédiája, külön gépet küld Lengyelország, autókereskedést is elért a pusztító tűz Szegeden, a tengeri sót vethetik be a klímaváltozás ellen. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Orvosokat, ápolókat küld repülővel Magyarországra a lengyel kormány az éjszakai busztragédiában megsérült zarándokok hazaszállításában közreműködnek majd, jelentette be közösségi oldalán a lengyel kormányfő. Donald Tusk megköszönte a magyar szolgálatok mentőakcióját. Az M3-as borsodi szakaszán borult fel a Boszniából Lengyelországba tartó autóbusz. 12-en meghaltak, az 56 utas mindegyike és a két sofőr is megsérült, közülük 5-en életveszélyesen. Valószínűleg elaludt a vezető, de még vizsgálják a részleteket. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A száraz fű és az aljnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es út csomópontja közelében több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgó-Tarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szerda óta. Új módszert javasolnak a klímaváltozás hatásainak mérséklésére amerikai kutatók. Tengeri sóval fehérítenék a felhőket. A számítógépes modellezés szerint ezzel több napfényt vernének vissza az űrbe, vagyis tulajdonképp hűtenék a légkört. A technológia azonban még nem áll készen a gyakorlati alkalmazásra, ráadásul a szimulációk szerint a beavatkozásnak akár nem várt következményei is lehetnek. Európában és Ázsiában például fokozódhat a szárazság, így a tesztek és folytatódik. Az Egyesült Államok lesz idén a Mesterségek ünnepe rendezvény sorozat díszvendége a Budai Várban. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója előtt tisztelektek a szervezők a meghívással. 18 művész mutatja majd be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét jövő csütörtöktől vasárnapig. Lesz többek között hímző és kerámia bemutató, emellett az amerikai őslakos kultúrákat is megismerhetik a látogatók. Végre jön az enyhülés, már is mondom, milyen időre számíthatunk. Ma még marad a száraz meleg idő, késő este is 25-27 fok felett alakul a hőmérséklet. A folytatásban a napsütés mellett egyre több felhő lesz az égen. Hétfőn szorványosan egy-egy zápor, zivatar is valószínű. 35 fok közelében alakulhatnak a csúcsok, ám északon, északnyugaton már csak 29-31 fok jelenti a maximumot. Az előrejelzések szerint kedden mindenhová odaér az enyhülést hozó front. Országszerte 23-29 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a vasárnap délután derekán is érkeznek a legnagyobb slágerek, megtudjuk a repülőktől, hogy hány évvel írják a siófokot, sőt, majd jövő hétvégén el is ugorhatunk oda egy kiváló Damien koncertre, aztán jön a Unique 2 és Eric Carmen is, ez a Hungry Eyes.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, megtalálnak még az FLM-től, és abban is igazuk van, hogy ennyi még nem elég. Itt természetesen nem a kinti forróságra gondolok, abból egy mérsékeltebb verzió is bőven elég lenne, hanem a nyári élményekre. Két hetünk maradt még szeptemberig, de a Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története tovább íródik. Augusztus 23-án, azaz jövő vasárnap rendezzük meg a már hagyományá váló ingyenes balatoni Demjén szuperkoncertet, a helyszín a siófoki plázs, és önöket is nagy szeretettel várjuk. Holnaptól lehet erre regisztrálni, majd Vágó Piros fogja mondani, hogy mikortól él a regisztrációs link, aztán minél előbb kattintsanak, mert gyorsan el fognak fogyni a helyek, abban egészen biztos vagyok. Szóval tartogat még számunkra az augusztus is nagyszerű élményeket, ez a vasárnap délután meg nagyszerű slágereket. Irene Cara énekel majd, jön a What a Feeling a Flashdance-ből, itt lesz a Neoton és a Don Quixote, és az Erasure ezzel az Abba feldolgozással. Take a chance on me. If you

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Eric Prydz és a Call on Me, Stevie Winwood, Valerie című klasszikus slágere nyomán. Stevie pedig volt olyan jó fej, és felénekelte ezeket a sorokat újból, úgyhogy így még autentikusabb a feldolgozás. Tempóból a folytatásban sem lesz hiány, hiszen a Bon Jovival megyünk tovább, bár John már ugyanazt a sebességi fokozatot nem szeretné elérni, mint a 80-as, 90-es években, ugye több mint 100 koncertes világturnék voltak, ehelyett most már sokkal óvatosabban vállal fellépéseket, különösen a hangszál problémái után. Most az lenne a legfontosabb, hogy tudjon egyáltalán énekelni, nem az, hogy hány koncertet tud kipréselni magából egy év alatt. Közben meg még mindig ott a nagy kérdés, hogy vajon az eredeti gitáros Richie Sambora visszatérhet-e valaha a csapathoz. Ő az utóbbi időkben többször beszélt arról, hogy nem zárja ki ennek a lehetőségét, és ezt a rajongók is nagyon szeretnék, hiszen azért John és Richie olyan slágereket írtak együtt, mint a Live It on a Prayer, az It's My Life, vagy éppen ez. Ez azért még mindig top, ez a You Give Love a Bad Name, jön mindjárt itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: Amis szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retrorádió.hu.

0: szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Tóth Gabi és Csipa, és a Valami Amerika még. Én ezt a második részt is nagyon szerettem. Hát lassan leketyeg ez a hétvégénk is, és ilyenkor már tényleg mindenki lassan hazafelé tart. Erős a forgalom most is az M7-esen a főváros felé a Balaton felől. Balaton Világos és Szabadbattyán között telített sávokon kell autózni, ugyan baleset nem történt, de hosszabb menetidővel számoljanak. Az M5-ösön Budapest felé Örkény és Újhartyán között, az 51-es és a 45-ös kilométer szelvények között az útmenti növényzetet gondozzák. 4-5 kilométeres dugóra számítsanak, Lajos Mizse és Újhartyán között érdemes az 5-ös főútat választani. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. A forró nyári időjáráshoz meg nagyon is jól passzolnak a temperamentumos slágerek, úgyhogy mambózunk egyet, az 5-ös számút eljárjuk Lou Begával közösen, de előbb még itt a Gypsy Kings és a Bamboleo. És

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy kicsit kifújtuk magunkat a Cool and the Gang-el, nem csak a sodró lendületű funkiban vannak otthon. Ez volt a Cherish. Jönnek most a friss hírek, aztán itt lesz egy Edda ballada.
1: Te nem érted ezt, aki nem voltál féltéken soha.
0: És érkezik az NSYNC. Ez a Bye Bye Bye itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Itt a Gyorlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
8: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.

0: Retro Rádióban.
1: Még mindig százak dolgoznak Paksnál a Dunán, zarándokok tragédiája, külön gépet küld a lengyel kormány. Egyre jobban bírják a szúnyogok a hőséget, de van megoldás. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálatain dolgozók számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot, adta hírül közösségi oldalán a kormány. Tegnap kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, illetve a fenékküszöb építést a folyón. Több száz műszaki, vízügyes, biztonsági szakember, szállítók és katonák összehangolt tevékenységéről van szó. Az első mérések azt mutatják, hogy az apadás ellenére emelkedett a vízszint az erőműnél. Orvosokat, ápolókat küld repülővel Magyarországra a lengyel kormány. Az éjszakai busztragédiában megsérült zarándokok hazaszállításában közreműködnek majd, jelentette be közösségi oldalán a lengyel kormányfő. Donald Tusk megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Az M3-as borsodi szakaszán borult fel a Boszniából Lengyelországba tartó autóbusz. 12-en meghaltak, az 56 utas mindegyike és a két sofőr is megsérült, közülük 5-en életveszélyesen. Valószínűleg elaludt a vezető, de még vizsgálják a részleteket. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak, így is, úgy is. A védekezésben egyre nagyobb szerepe van a biológiai gyérítésnek, részletek Kemenesi Gábortól, a Pécsi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatójától.
2: Tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azok az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni.
1: Újabb drónt lőttek le Romániában, egy a NATO légtérvédelmi missziójában szolgáló spanyol vadászgép szedte le a harci eszközt az ukrán-román-moldovai hármas határ közelében. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Az orosz-ukrán háború kitörése óta számos drón sértette meg Románia légterét, a legtöbb nyáron, az egyiket Bukaresttől 100 kilométerre ártalmatlanították a múlt hónap végén. Ma még marad a száraz meleg idő, késő este is 25-27 fok felett alakul a hőmérséklet. A folytatásban a napsütés mellett egyre több felhő lesz az égen. Hétfőn szorványosan egy-egy zápor, zivatar is valószínű. 35 fok közelében alakulhatnak a csúcsok, ám északon, északnyugaton már csak 29-31 fok jelenti a maximumot. Az előrejelzések szerint kedden mindenhová odaér az enyhülést hozó front. Országszerte 23-29 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még van egy órán közösen, ki is használjuk, ahogy kell. Egy igazán erős hazai és nemzetközi válogatással töltjük meg. Itt lesz az Edda és az Éjjel érkezem, az Ace of Base és a Don't Turn Around, és a Szinti Pop alapcsapata, a Pet Shop Boys, Always on My Mind.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as.

kortárs a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, kék és narancssárga a cipőtől. Ha a hőtérképre nézek, akkor az még mindig vörös, de holnap jön egy hideg front nyugat felől, némi csapadék is várható már akár délelőtt, viszont keleten még délutánig megmarad a kánikula. Aztán persze ezután is lesz meleg, de a 40 fok már reméljük nem tér vissza. Demjén Ferenc viszont visszatér, nemrég láttam, hogy az egyik fellépését úgy is megcsinálta, hogy tényleg azokban a napokban volt a legbrutálisabb a hőség, szóval nem sok minden van, ami őt eltántorítja. Jövő vasárnap a siófoki plázsra érkezik a Retro Rádió meghívására. Ide önöket is szeretettel várjuk. A regisztrációs jegyekre holnaptól lehet majd lecsapni. Vágó Piros műsorát mindenképpen hallgassák, hogy megtudják pontosan mikortól lehet és érdemes kattintani. A legnagyobb slágereket viszont mindig érdemes hallgatni, nálunk mindig szólnak. Itt lesz mindjárt Michael Jacksontól a Billie Jean, a Kim Nováktól a Gyémánt és egy kis buli hangulat Gloria Estefánnal. Ez a Party Time!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Smash Mouth és az All Star jó kis lüktetése van ennek is. Ha a tempót jól eltalálják, akkor az már fél siker. George Michael-al megyünk tovább, aki lassan 10 éve nincs közöttünk, de idén mégis újra láthatjuk, legalábbis a mozivásznon. Még 88-ban a nagy sikerű Fate korszak csúcsán Párizsban rögzítettek egy koncertet, aztán az egész dobozban maradt, viszont most előkerültek a felvételek, restaurálták ezeket, és hamarosan mozifilm készül belőle. Mindemellett megmozdult egy másik szál is. A 90-es évek elején egy titkos duett albumon dolgozott George Michael Elton Johnnal, Aretha Franklinnel, Sadéval és Janet Jacksonnal, aztán ez a lemez sosem készült el, de jó néhány felvétel, hangsáv megvan, még biztos lesz vele némi jogi hercehurca, de ha szerencsések vagyunk, akkor valahogy mégiscsak formába öntik majd, jó lenne meghallgatni. Hát úgy tűnik, hogy a George Michael archívumban még mindig lehetnek meglepetések, és akkor persze, ha a Fate korszak került elő térbe, akkor szóljon ez. Természetesen a címadót teszem fel itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron tovább

0: 10 szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: Metro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, megindul a Föld Zsidától, jöjjenek az üzenetek is. Dávid kérésére érkezik egy sláger, az unokatesóinak küldi sok szeretettel, aztán szóljon Karolinának is, valamint Tomiéknak, ő azt írta, hogy Rédén is szól a Retro Rádió. Marika Egerből jelentkezett, ő a két lányának szeretné küldeni sok szeretettel, és persze kedves Marika, boldog névnapot így visszamenőlegesen tegnapra, valamint Marcsúnak is, aki azt írta, szia Balázs, jó a műsor, nekem már megkezdődött a leállás, a karikások nem küldik a kütyüket, így nem legózunk. Hát ezt nem tudom, hogy mit jelent, de remélem a munkatársaid, igen, mindenkinek jó pihenést, aki most kezdi, és pusszantás. Hát még egy kis Szabi azért nem jönne rosszul, az egészen biztos. 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk, a sláger pedig Michael Sembellótól érkezik a Flashdance-ből, ez a Maniac.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Coolio és a Gangsters Paradise. Én ezzel köszönöm meg már a figyelmet, mert akárhogy is nézem, mindjárt itt a 6 óra, ami pedig azt jelenti, hogy a stúdió innentől kezdve 2 órán keresztül Bétót Lászlóé és egy nagyszerű zenei utazásé. Indul a Pop Tarisznya. Jurásek Balázs vagyok, további kellemes vasárnapot a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi, Strandfesztivál. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Védekezés a Dunán, várják a felajánlásokat, gyújtogatókat vettek őrizetbe Horvátországban. Extra adót vetnének ki saját magukra brit milliómosok. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálatain dolgozók számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot, adta hírül közösségi oldalán a kormány. Tegnap kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, illetve a fenék küszöb építést a folyón. Több száz műszaki, vízügyes, biztonsági szakember, szállítók és katonák összehangolt tevékenységéről van szó. Az első mérések azt mutatják, hogy az apadás ellenére emelkedett a vízszint az erőműnél. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a beavatkozás nélkül már ma éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a két még üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig a teljes lekapcsolás fenyegetne. A gyanú szerint elaludt a sofőr, ezért borult az árokba a lengyel zarándokokat szállító busz éjszaka az M3-ason. Még vizsgálják a részleteket, de a vezetőt még ma őrizetbe veszik. Borsodban a Strada 139-es kilométere közelében történt a szerencsétlenség. A tragédia 12 életet követelt, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

0: 37-en könnyebben sérültek meg. Horvátországban őrizetbe vettek 4 embert, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében egy ember meghalt, sok lakost és turistát kellett kimenekíteni. Köztük volt csak nem 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Egyre több brit milliómos kész arra, hogy több adót fizessen a jövőben. Az elmúlt hetekben tucatnyian csatlakoztak az egykori futballsztár Gary Lineker felhívásához. Nyílt levélben arra kérték a miniszterelnököt, hogy a keményen dolgozó kisemberek helyett a leggazdagabbak terheit növeljék. Javaslatuk szerint átszámítva 4,3 milliárd forintos vagyon felett ez 2%-os adót jelentene, és óriási pluszbevételt hozna a brit költségvetésnek. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a Pop Tarisznya Bétót Lászlóval.

0: Nagyon szép napot mindenkinek, kezdődik a Poptarisznya itt a Retro Rádióban. Remek az idő, túl remek, én nagyon szeretem a meleget, de most már nekem is elegem van belőle, hiszen nem lehet úgy kimenni a kertbe, az utcára, hogy az ember ne fulladjon meg a melegtől. Egy pici lehűlés várható a hét elején, de aztán visszatér, igaz, már nem a 35 és a 40 fok, csak a barátságos 28-30 fok. Minden esetre, akik uton vannak és nincs légkondi az autóban, nagyon figyelmesen vezessenek. Egy balesetről is kaptunk hírt, az M5-ös autópályán Inárcsnál történt ez a baleset, és bizony a baleset miatt a 35-ös kilométernél történt, a baleset maga, a torlódás meghaladja a 2-3 kilométert. Vezessenek tehát óvatosan, és hallgassák a zenét, hangosítsák fel az autóban, hiszen már is szól a Poptarisznya itt a Retro Rádióban. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt, és nagyon jó szórakozást!
1: If you wanna be rich, you've gotta be a DJ.
0: Napfényes a világ. Ez a Bonnie M.

Ez volt a Bonnie M és a Sunny. Jó hír, hogy újra közlekedik Nagymaros és Visegrád között a komp. Nem kell tehát nagyot kerülniük azoknak, akik a szigetre, a Szentendrei szigetre akarnak menni. Ez volt a Sunny, és ez volt az elmúlt percekben a Bonnie M. Már csak 55 nap. És jön az Arena Retro Party sorrendben a 7. az arénában október 10-én. És jön a Joy. És a Touch by Touch.

0: Ez volt a Joy. És a Touch by Touch.
1: Oh yes, it's ladies night.
0: Sok mindent szeretek, és sok mindent nem. A nemhez tartozik a hajnali ébredés. Lefeküdni még úgy, ahogy. De hát ébredni, az nem olyan jó.
2: Hajnali fény, remegve ég.
0: Anita énekel.
2: Porrá törik az ég.
0: Ez a hajnali ébredés.

0: Anita énekelt. Ez volt a hajnali ébredés. Másfél perccel múlt el. 6:45.
1: Radio.
2: Poptarisztió.
1: Bíthót Lászlóval.
3: Come on, let's go get it on.
0: Egy ritkában hallható nagysláger ez az Aquának.
3: Come on, let's go get it on.
0: Ez a Happy Boys and Girls.

0: Happy Boys and Girls. Ez volt az Aqua.
1: Pop Tarisznya. Minden vasárnap délután 6-tól 8-ig.

Ez már a Good Boys. És az a dal, melynek eredetiét 1960-ban Katarina Valente énekelte. Ez a bongo cha-cha-cha.

0: Ez volt a Good Boys. És a bongo. Cha-cha-cha.
1: Clap your hands. Now.
0: Jön Kori és a Happy Gang. Október 10-én is jön Kori.
2: A kapitány beszél. Köszöntünk mindenkit a Happy Gang.
0: És utazunk a zenében.
2: Jó járatán. Jó utazást kívánok.
0: Nem biztos, hogy érinteni fogjuk New Yorkot, Riót és Tokiót. A Trio Rion nagyszerű dalának magyar változata, ez most a Happy Gangtől.

Néhány héttel ezelőtt a Madison Square Gardenben szólalt meg az a Beatles dal, amely az első volt, ami vezette az amerikai slágerlistát. Ennek 60 éve. Taylor Swift esküvéjén járt Paul McCartney. És ott énekelte el ezt a dalt. Ez a Beatles. I want to hold your hand.

0: Egy kultikus műsor és egy legendás műsorvezető. Ez a Pottorisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
1: A Beatles és az I Wanna Hold Your Hands Done. Rick Astley. Never gonna give you up.

Kozma Tiborral hozták össze a No Smokingot, és sajnos mindössze csak egy albumot. Hogy mi lett vége, nem tudni, de vége lett viszonylag rövid időn belül. Itt az idő.

0: Ez az a szívből szól. Ez volt a No Smoking.
1: Bétót Lászlóval.
0: Egy újabb klasszikus.
2: Ein, zwei, Polizei.
0: Modo.

Modó, egy olasz srác, hogy miért németül énekelt, azt hiszem, hogy senki az égvilágon nem tudja és nem tudta megfejteni. A lényeg, hogy ő csak kizárólagosan németül volt hajlandó énekelni, független attól, hogy ő olasz volt gyárilag. Ő volt Modó és az Einzwei Polizei. Egy fantasztikus hang következik. 85 éves. 41. január 24-én született Neil Diamond. Egyik nagy slágere ez a dal. Ennek is egy koncert változata. Ez a Sweet Caroline. És Neil Diamond.

Ő volt Neil Diamond, és ez volt a Sweet Caroline. Mindig be akartam menni gyerekkoromba, aztán mindig lebeszéltem magam róla, mert olyan félelmetes volt a szellemvasút. Ebben a változatban egyáltalán nem. Laci Norbert dala ez. Ez a Bergendi. Pontosabban Demén. És a szellemvasút.

Lemjén Ferenc, ez volt az elmúlt percekben a Szellemvasút, aminek az eredetét annak idején a Bergendi Együttes játszotta, a szerzője pedig Laci Norbert volt. We are the music. Itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a poptarisznya. És momentán éppen a Culture Beat és a Mr. Wayne.

Ez volt a Culture Beat. És a Mr. Rain. Az óra utolsó dal egy amerikai énekesé, aki világhírű lett ezzel a dallal. Így baromi sokan feldolgozták Európában és Amerikában egyaránt. Little Eve.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a Gyorlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
2: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
7: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi, Strandfesztivál.
8: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
0: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Autókereskedést is elért a pusztító tűz Szegeden. Úgy tűnik, lejtmenetben a panellakások ára. Veszélyes parazita támadja a házi állatokat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A száraz fű és az aljnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es út csomópontja közelében több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgó-Tarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szed. Hónapok óta folyamatosan csökken a panellakások ára. Februárban tetőzött, azóta viszont tartós lejtmenetet lehet rögzíteni az adásvételek alapján. Az egyik ingatlan közvetítő friss összesítése szerint a csúcson az átlagos négyzetméter ár alig 11%-kal maradt el a téglaépítési otthonokétól, azóta viszont ismét nyílik az olló. Összességében alig érzi meg mindezt a piac, akik lakást vennének, nem járnak jobban most, mint mondjuk az év elején, sőt, nagyjából 1%-kal még emelkedtek is az árak. A házi állatok is védelemre szorulnak a kullancsok ellen. Az élősködők nyáron kifejezetten aktívak és veszélyes betegségeket terjeszthetnek, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
12: Van egy parazita, amely kullancsok

0: lábunkon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizéjának hívjuk, okozhatja akár a kis kedvencek elhullását is. Különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban oldatok, lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
1: Új módszert javasolnak a klímaváltozás hatásainak mérséklésére amerikai kutatók. Tengeri sóval fehérítenék a felhőket. A számítógépes modellezés szerint ezzel több napfényt vernének vissza az űrbe, vagyis tulajdonképp hűtenék a légkört. A technológia azonban még nem áll készen a gyakorlati alkalmazásra, ráadásul a szimulációk szerint a beavatkozásnak akár nem várt következményei is lehetnek. Európában és Ázsiában például fokozódhat a szárazság, így a tesztelés folytatódik. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
4: Poptarisznya.
3: Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval.
5: Retro Rádió.
6: Welcome to Sunday.
7: Otto barátom kedvéért, aki otthon hagyta az óráját. 4 perccel múlt el. 7 óra. Ez a Two Unlimited. A második óra legelején. No Limit. No Limit.

To Unlimited, ez volt a No Limit Radio. Bíthót Lászlóval. Bíthót Lászlóval. Harminckét esztendővel ezelőtt járt először és utoljára eddig Magyarországon Jason Donovan. De október 10-én jön az arénába. Ez az Another Night. Jason Donovan.

Egészen pontosan és precízen 32 év után 55 nap múlva jön Magyarországra Jason Donovan. Ez volt az Another Night. Music to music. Music.

Prince et al Joe és Marky Mark. Ez a Happy People.

Marky Mark és Prince et al Joe. Ez volt a Happy People. A Hip Hop Boys játszott az eredetit, aztán jött egy fantasztikus feldolgozás. Az együttest úgy hívják, hogy AK-26.

A hegyekbe fönn. A hétvége jön. Ez volt az AK-26. A hegyekbe fönn. A hétvége jön. Itt a Retro Rádió, benne pedig szól a poptarisznya. Only the best music. Only two times.

Two Times. Ő volt Ann Lee. Egy régi-régi nagy sikerű film kedvéért nagyon visszamegyünk az időben. A film címe Fűre lépni szabad. Ennek nagy slágerét énekelte Kovács Erzsi. Ez a rejtély.

az egykori nagy sikerű mozi címe Fűre lépni szabad. A filmből szólt a klasszikus dal Kovács Erzsitől. Ez volt a Rejtély. Gigi Di Agostino. Ez a toujours l'amour.

0: Love Message. És a Love Message.
1: Love Message!
0: És most?
2: Nota!
0: Sok-sok évvel ezelőtt Orbán DJ Mix Tamással készítettük ezt az albumot. A nagy hazai házi buli albumot, amely annó aranylemez lett. Ebből most egy részlet itt a Retro Rádióban, a Pop Tarisznyában.

Egy mashup. A CNC Music Factory és a Depeche Mode jó voltából.

Gonna Make You Sweat. És a People Are People. Együtt egy mashupban a C&C Music Factory és a Depeche Mode.

0: Wakefield. És a Saturday Night Radio.
1: Bíthót Lászlóval. Bíthót Lászlóval.
0: A legvégén pedig a ZZ Top. És a Sleeping Bag.

0: Emil szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Paks kritikus napokra készülhetünk, fel kell számolni a ház körüli szúnyogkeltetőket. Megszerezte harmadik aranyát Kós Húbert az úszó Európa bajnokságon. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint zajlik a két 80 méteres bárka lassú sűjjesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. Most 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. A kormányfő hozzátette, a kedd és a szerda lesz a kritikus, addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán ismét emelkedhet majd a vízszint. Orvosokat, ápolókat küld repülővel Magyarországra a lengyel kormány az éjszakai busztragédiában megsérült zarándokok hazaszállításában közreműködnek majd, jelentette be közösségi oldalán a lengyel kormányfő. Donald Tusk megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Az M3-as borsodi szakaszán borult fel a Boszniából Lengyelországba tartó autóbusz. 12-en meghaltak, az 56 utas mindegyike és a két sofőr is megsérült, közülük 5-en életveszélyesen. Valószínűleg elaludt a vezető, de még vizsgálják a részleteket. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak, így is, úgy is. A védekezésben egyre nagyobb szerepe van a biológiai gyérítésnek, részletek Kemenesi Gábortól, a Pécsi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatójától.
3: Ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni.
2: Kós Húbert szédületes EB-rekorddal aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a Párizsi Európa-bajnokság zárónapján, őrült hajrában védte meg címét, és három elsőséggel zárja a kontinens viadalt. Milák Kristóf szintén ma este egyéni csúccsal negyedik lett 50 gyorson, miután a héten már bezsebelt két arany és egy bronzérmet az EB-n. Erős széllel helyenként

0: Záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit. Másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Ma is hozom 4 órán keresztül a legnagyobb hazai kedvenceket. Lesz dalpremier is, ahogy ezt megszokhatták vasárnapi a Házi Presszóban. A New Level Empire és Szikora Róbert közös újdonát fogom majd bemutatni. Beszélgetünk a Magyar Ízek utcájáról, a filmpiknikről és egy Mohácsról szóló rock musicalről. Érdemes ma is velünk tartani. Indulunk Rácz Gergő.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Ákos énekelt, ez volt az igazán. Szép jó estét a mikrofonnál, a Házi Csaba. Néhány perc múlva hívom Szikora Robertet és Nyújtó Sándort, vagyis DJ Nyúl. A New Level Empire dobosa is itt lesz velünk, hiszen van egy közös daluk. Be is fogjuk mutatni, ez lesz a mai dalpremiér. Aztán hívom Novotny Antalt, Katlan Tónit, a Magyar Ízek utcájába invitálja majd a hallgatóinkat. 9 után Homonnai Zsolttal fogok beszélgetni, aki egy Mohácsról szóló rockmusicalt rendez, és hívom majd Osváth Andreát, hiszen indul nem sokára az idei filmpiknik. Most Charlie énekel, szól a Kávéház a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Javaházi Presszó vendégei telefonon keresztül. Egyrészt Szikora Robi, hello!
1: Hurrá, sziasztok!
0: És Nyújtó Sándor DJ, Nyúl, a New Level Empire vezetője, dobosa, hello!
2: Hello, sziasztok!
0: És hát érdekes módon azért vagytok ketten, mert van egy közös dalotok, és ha nem ismerném nagyon Robit, nem ismerném nagyon Nyuszit, akkor azt gondolnám, hogy ja, hát így könnyűre mennek a New Level Empire, mert hogy Robinak voltak már sikeres duettjei, hát akkor hívjuk meg a Robit egy duetre. De hát azt gondolom, hogy Robi nem vállalna el olyat, amiben nem érzi magát otthonosan. Honnan indul ez az egész? Kitől indult el, hogy akkor legyen egy közös dal? Kezdjük Nyuszival, te válaszolj elsőként erre, Lici.
2: De nagyjából tőlünk indult el, mert Krajcárpetiga megírtuk ezt a dalt, és ezt a nagyját, és hallgattuk, és annyira hallottuk benne Robi hangját, és szerencsénk van abban a szempontból, hogy Géza barátunk, Varga Géza, Robert menedzsere, az a mi korábbi menedzserünk volt, illetve volt egy időszak, amikor mind a két zenekar hozzátartozott, és vettük a bátorságot, és elküldtük neki, aki meghallgatta, azt mondta, hogy neki nagyon tetszik, és megmutatja Robertnek, és amikor megkaptuk a választ Gézától, amit ugye ami Roberttől jött, akkor borzasztóan boldogok voltunk, mert hogy neki is tetszik, úgyhogy nagyjából ez a rövid történet az egész. De aztán utána jött a második fél, amikor Robi hozzáírt egy csomó mindent, írt egy saját részt, meg jó tanácsokat adott, amiknek a 99%-ek meg is fogadtuk, úgyhogy így zajlott a munka.
0: Na, hogy néz ki ez a másik oldalról? Mert ráadásul azt is tudjuk, hogy Szikora Robi, hát amióta az eszemet tudom, te mindig a saját dalaidat énekled, viszonylag ritkán nyúlsz más szerzők dalaihoz hozzá. Milyen ez, amikor egyszer csak szembe jön egy dal? Egyből azt mondod, hogy oké, vagy azt mondod, hogy oké, ha majd kicsit belenyúlok, és akkor lesz jó. Hogy van ez a te oldaladról?
1: Hát úgy van, hogy 2022-ben a két kis csibész megkeresett engem a Pálmát, és akkor volt az első átverés, hogy azt mondta, hogy meghallgatott. Meghallgattam, és az ötletes volt, tetszett, kérlek át, hallgassuk meg, hogy mit tudunk valamit csinálni. De oda azt én nagyon fogok kell lenni, mert hát az embert engem eltente meg a mindenféle tehetséges, mert tehetségtelen emberek, hogy csinálják ilyet, különösen a vasláger után, az Úristen után. De erre jött a Géza, már egy jó ajánló levél, hogy a Géza azt mondta, hogy ez tök jó, hallgass meg. Ezt hallgattam, és valóban ilyen vitutas harmóniák voltak, és egyáltalán azt hiszem, hogy angolul hallottam először, és nagyon tetszett, tehát olyan harmóniák voltak benne, hogy azt mondtam, hogy nosza, nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni, és akkor valahogy így volt.
0: De ilyenkor te az mindig ragaszkodsz, hogy te is benne legyél, tehát legyenek benne olyan részek, ami, tehát az általad énekelt rész az a saját szöveged legyen?
1: Ezt tőlem kérdezed?
0: Hát igen. Hát.
1: Én azt gondoltam, hogy ez egy két dal volt, amit én megkaptam.
0: Aha.
1: És mindegy az a kérdés, hogy én hol vagyok ebben benne?
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy énekeljek egy általuk megírt fókát, vagy valami. Aztán, hát így alakult, hogy akkor én írnek be, ami vagy vele talál, vagy nem talál, hogy úgy néznek, hogy ilyen tervettel részt a dolgot.
0: Ugye az eredeti... Igen, bocsánat.
2: Borzasztó érdekes része volt ennek a történetnek, hogy amikor megkaptuk a Robert énekét, akkor mi a Péterrel, a Krajcár Péterrel megcsináltuk a saját elképzelésünket, hogy melyik részeket tegyük bele és hogyan, és utána hallgattuk meg azt, amit Robert elküldött, mint demo, hogy ők ezt hogy képzelik bele. Képzeljétek el, hogy gyakorlatilag 100%-ban ugyanaz volt a kettő, úgyhogy a mi elképzelésünk meg az ő elképzelés, az teljesen ugyanaz volt.
0: Ugye azt tudom, hogy a szövegírója a dalnak egészen addig, amíg ugye Robi nem csatlakozott bele szintén szerzőként, ugye Szepesi Matyi. Szepesi Matyi a dal írás akkor már tudta, hogy ebből egy duett lesz?
2: Azt hiszem, hogy igen, amikor mi felkértük, akkor mi jeleztük neki, hogy most olyan fázisban a dolog, hogy Robert meghallgatta és tetszik neki, és ő már sejtette, hogy így lesz. Szerintem ezért is ment el az egész olyan irányba, hogy abszolút szerintem teljesen mintha egy ilyen olyan dal szólna, amiben van egy hatalmas adag Ergo, meg egy hatalmas adag New Level Empire együtt. Mindig azokra a kollabokra vagyunk a legbüszkébbek, amik így sikerülnek. Ilyen volt a Republikkal közös daluk annak idején.
0: Elképzelhető-e, és ezt most mindkettőtöktől kérdezem, de először Robit kérem, hogy válaszoljon erre, hogy ez a dal élőben egyszer megszólal, akár egy New Level Empire, akár egy Ergo koncerten?
1: Hát minden elképzelhető, természetesen. Egyben most kollégám azt a kérdelet, mondja, hogy Robert, mert utoljárt egy fogorvosnál visszakít.
0: Ez jó.
1: Úgyhogy ugye, minden elképzelhető, mert ami jó, az jó, azt kell mutatni. És én semmi rossznak nem vagyok, az elrontója, bár egyébként azt hiszem, hogy készülök valami, de ezt egy klipet tudom. De minden elképzelhető, nekem egyébként nehezebb meghívni őket, mert van ezen a korom. Ha ők meghívnak, de akkor csak egy ember.
0: Igen. Nyuszi, részletekről hogy néz ez ki?
2: Hát minden irányban borzasztó nagy megtiszteltetés, ha mi mehetnénk a Robihoz, vagy a Robi jönne hozzánk, majd elkezdjük Gézát győzködni.
0: Jó. Jó, most Robi azt mondta, hogy készül rá egy klip, vagy ez már elkészült, vagy mikor lesz ennek látható verziója?
2: Hát pont a holnapi napon egy nagy forgatási napunk, amikor mi nagyon korán kezdünk, és Robert kicsit később fog hozzánk csatlakozni. Pont most olvasgattam végig a forgatókönyvet, nagyon izgalmas lesz, meg ha tudná Robert, hogy mögöttem ő maga ül, ugyanis kaptam egy ilyen rajongói baráti körétől egy hatalmas nagy szikora Robert karton szobrot, amit én viszek magammal a forgatásra, mert a stúdióban egy kellék lesz, hogy szikora Robert ott van a sarokban, hogy nagyon-nagyon jó lesz ez a klip szerintem.
0: Jó, hát klipet nem tudunk bemutatni rádióban, viszont a dalt ezt meghallgatjuk. Szikora Robi és Gyújtó Sándor, nagyon szépen köszönjük az információkat.
1: Köszönjük.
0: Szép estét nektek. Sziasztok.
2: Szép estét.
0: Hello, hello. Jön tehát a New Level Empire és Szikora Robert közös dala, Krajcár Péter, Nyújtó Sándor, Szepesi Mátyás, Szikora Robert és Hassa Dániel szerzeménye. Van még hely itt a Retro Rádióban.
3: Dalpremier. Dalpremier az Abaházi Presszóban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül Novotny Antal, vagyis Katlantóni, a Magyar Ízek utcájának egyik alapító tagja, szervezője, és hát azt is mondják rólad, hogy te vagy a fesztivál vendéglátás egyik ikonikus alakja. Üdvözöllek, szia!
1: Szervusz, szép napot!
0: Idén is lesz Magyar Ízek utcája. Az időpont az a szokásos?
1: Időpont annyiban változik, hogy 20-ával kezdünk, ugye a csütörtökre esik, így 20-21-22 lesz a három napja a rendezvénynek.
0: Mióta tart? Mi a hányadik alkalom ez?
1: 17 éve csináljuk, ez lesz a 16.
0: Minden évben volt valami tematika, vagy ez később alakult ki?
1: Már az elejétől kezdve tematikus tematikát fűztünk rá a rendezvényre, eleinte a terményekkel indítottunk, és utána kaptunk el olyan ételcsoportokat, és már a jövőre szóló terveink is megvannak, hogy merre megyünk tovább, de idén pedig a pergelt hús, gulyásos hús lesz a tematika.
0: Én nem vagyok annyira otthon a gasztronómiába. A gulyást azt értem, de ezt a pergelt, megmondom őszintén, ezzel még nem találkoztam. Ez mi?
1: Nagyon egyszerű. Gyakorlatilag vissza szeretnénk menni ennek az ételnek a gyökeréhez. Tehát a gasztronómiánk egyik legmeghatározóbb receptjéről van szó. Mindenki mindent gondol róla, minden országban mindenfélét gondolnak róla, ezerféle alapanyagból készítjük, de mégis annyi bizonytalanság veszi körbe. Egyetlen ős étel létezik, ugye, amit egyféleképpen hívtak, akik készítették, azt mondták, húst főzünk, ezek az alföldi marhapásztorok, ők ezt mondták, húst főzünk, és aztán a parasztok vették át a gulyásos hús elnevezést, erről a recepcióban nagyon tetszett nekik, nagyon ízlett nekik, meg ünnepi étel volt, hiszen marha hús azért ritkán került az emberek tányérjába, és ez a gulyásos hús gyakorlatilag a nevét onnan kapta, hogy kik készítették. De alapvetően ez egy stew volt, ugye egy ilyen pörkölt féleség, és meg is van a másik neve. A pörkölt, ami pedig a technológiát írja le, vagy pergelt hús, meg vannak a húskockák pergelve. Ami azt jelenti, ma úgy mondjuk, hogy Maillard reakció megy végre az ételben, ami egy elengedhetetlen pontja egyébként ennek. Alföldi marhapásztorok mit sem tudtak erről a technológiáról, mégis űzték. Elképesztő jó ízeket csempészve, ugye az ötödik íz, az umamit csempészve az ízbe. A harmadik neve pedig a paprikás, ugyanennek az ételcsoportnak. Pedig akkor lesz paprikás, amikor a napóleoni háborúk miatt embargó sújtotta az országot, és nem jutottak hozzá a borshoz. Van is egy ilyen mondás, ugye, hogy valaminek borsos az ára.
0: Igen.
1: Ez innen származik, és ekkor kezdték használni. Ugye az 1800-as évek elején jelent meg nyomtatásba az első pergelt hús vagy gulyásos hús, innen a név, ahol még úgy szerepel a recipe, hogy 2 darab paprikát dobunk bele. Ezt az ételt szeretnénk körbejárni, mint történelmek, a paprika előtti korból merítünk ízeket, lesz egy nagyon izgalmas bivajpörkölt, bivajpaprikás, paprika nélkül, tehát egy bivajgulyás. Készítünk meg annyi alapanyagból, tehát egyrészt korokban, egészen a kortárs, szenszi, pici citrom, héjjal megtekert gulyás leveséggel fogunk menni. Alapanyag tekintetében igyekszünk diverzéseken is mindenféle, tehát a gyakorlatilag a kacsától, a marhán, a bivajon, a vaddisznón és a kakastökén keresztül mindenféle ételből elfogjuk ezt az ételt készíteni, és van még egy izgalmas aspektusa, amit körbejönk a rendezvényen, hogy ez óriási hatása van a környező, vagy akár a távolabbi országokra is ez a recept, és akkor megvizsgáljuk, hogy hogyan készítik. Tehát mit jelent a gulyás Londonban, lesz egy cseh sörgulyás recept, tehát hogy milyen hogyan készítették ezt a berlini, tudja, ahol egyébként ilyen kioszkokban barna, nagyon visszataszító léként lehetett vásárolni még a történelem hajdalán, hogy nagyjából a gírosz is savarma gyakorlatilag az enyesi hús kialakult, ugye, és elterjedt Európa szerte, mint street food.
0: Én azt gondolom, hogy akik jártak már a Magyar Ízek utcájában, tudják, hogy mire számíthatnak, de mi van, ha valaki most kap kedvet? Nyilván a helyszín az mindenkinek megvan, ez a Várkert rakpart, Várkert bazár, a Clark Ádám tér, a Lánchíd utca, az Ybl Miklós tér, Döbrentei utca, Apród utca. Itt csak a gasztronómia van terítéken, vagy vannak egyéb kiegészítő programok? Mire számítsunk?
1: Ez egy gasztronómiai vásár. A gasztronómiánkat szeretnénk bemutatni, annak az értékeit fölmutatni saját magunknak, hogy ráállásunk. Van nekem egy álmom. Az álmom pedig valahogy így hangzik, hogy szeretném azt, ha legalább akkora büszkeséggel állnánk a gasztrokultúrához, mint ahogy az olaszok teszik. Tehát micsoda hisztéria van egy ananászos pizzából, mi pedig bátran kenünk nutellát a lángosra. Hát micsoda skandalum.
0: Ugye?
1: Hogy merik ezt, kérem szépen? Vagy mennyi szörnyűséges pörköltöt ettem én életemben Maillard reakció nélkül, vagy éppen csak egy ilyen rosszul sikerült tételt, hogy legyenek olyan gasztronómiai minimumok, amit mindannyian elvárunk saját magunktól, amit mindenki minőségileg kikövetel magának, amitől nem akarunk, amely minimumoktól nem akarunk és nem is szeretnénk eltérni. Ez az én álmom, de aki ki akar jönni és meg akar nézni a fesztiválunkat először, három nagyon fontos része van. Ugye egyrészt azok a vendéglátósok, akik bemutatják éppen az aktuális tematikát, meg ezt a saját ételeiket, ízeiket, nagyon izgalmas szortiment fog idén is érkezni. Ugye van az élelmiszer értékesítők, élelmiszerárus, akik a saját portékáikat, kistermelőkről beszélünk, kisgazdaságokról beszélünk, kézművesekről beszélünk, akik saját portékájukat mutatják be. A harmadik számomra a legkedvesebb rész pedig az, ahol olyan professzionális főzőcsoportok érkeznek, akik pedig a saját szülőföldjük gasztronómiai hagyományát mutatják be, egy-egy foltját lesz Kárpátalja, jönnek romák, Bosóföld, ismét Sokácbab, nagyon izgalmas Dödöllénk, és nekem a kedvencem a Nyisztortinka, a Csángó asszony, aki az egyetlen Csángó néprajzkutató doktor egyébként, aki feldolgozta a szőlőleveles töltikét például. És annak a kultúráját, amit ott egyébként húsos galuskának hívja. Nagyon, nagyon sokszínű és izgalmas. Emellett egyébként nyilván az italokról sem szabad megfeledkezni. Borok, sörök, pálinkák és mindenmi szemszájnak ingere.
0: Én azt gondolom, hogy erre a rendezvényre éhesen kell érkezni, de azért jó be kell osztani, hogy az embernek legyen energiája mindent végigkóstolni. És hát nem beszélve arról, hogy a Magyarország tortája és a Szent István napi kenyér is itt kerül bemutatásra.
1: Igen, nagyon várjuk az idei győzteseket. Tavaly az nekem nagyon nagy kedvencem volt. Talán az egyik legizgalmasabb cukormentes verzió volt az elmúlt 10 évből a számomra. Én nagyon izgatottan várom, hogy most ütörtökön a sajtótájékoztatón fogunk találkozni először, és hát nálunk 20-án lehet majd megkóstolni mind a két tortát a nagy közönség számára, és itt mutatkoznak be, igen, most már több éve egyre izgalmasabb és egyre sokszínűbb Pékek Szövetségének versenyének győztesei, akik három kategóriában versenyeznek, Szent István napi kenyér, alternatív kenyér, illetve egy ilyen sétálos ütemény nevű névvel illetett versenyszámban, amiben nagyon izgalmas, kézben megfragadható és egy svonggal elfogyasztható sütemények kerülnek ki.
0: Kereskedelmi rádióban ilyeneket nem is szabadnak kérdezni, úgyhogy majd a választól is légy óvatos, kérlek, de én megmondom őszintén, nem tudom, hogy a Magyar Ízek utcáján rendezvény, tehát hogyha én beszeretnék menni, akkor van-e belépő? Most az árát nem kell kimondani, csak hogy van-e, meg hát nyilván ott az ételekért minden bizonnyal fizetni kell, de hogy ingyenesen lehet-e bemenni magára a rendezvényre?
1: Ingyenesen, természetesen, ingyenesen látogatható a rendezvényünk, nagyon keményen dolgozunk ezért, hogy ez semmiféleképpen ne változzon meg, hogy ez egy szabadon látogatható örömünnepe legyen a gasztronómiának. Nyilván ott a kasszánknál, majd azoknak, a főzőknek, azoknak, az árusoknak a kasszájba vándorol majd az összeg, amit az ételekért elkérnek, hiszen nyilván ez azért nem egy marketing rendezvény, ahol kijönnek a gyártók és bemutatják a portékájukat nagy mértékű marketing büdzsével. Itt egy nagyon valóságos élményt kaphat az ember

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Szünet nélkül dolgoznak Paksnál, több vizet terelnek a Dunába, fenyves erdő gyulladt ki Veszprém közelében, rakétázók okozhatták a pusztító tüzet Dalmáciában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy ezzel is több víz jusson a paksi atomerőműhöz, és tovább működhessen a két még üzemelő turbina. A miniszterelnök szerint 2 centivel növelhetik a vízszintet így. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, zajlik a 2 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenék küszöb építése a Dunán, több százan dolgoznak a helyszínen. A kedd és a szerda lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centis apadás várható. Közben várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálataink közreműködők számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot. Fenyves erdő és száraz növényzet gyulladt ki Veszprém Gyulafirátótnál. A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint mintegy 10 hektár égett. A tűz egy ideig lakóházakat is veszélyeztetett. A veszprémi és a Balaton fűzfői tűzoltók a Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat irányítása mellett már körülhatárolták a lángokat. Egyre valószínűbb, hogy tűzijáték okozta a pusztító erdőtüzet néhány napja a dél-horvátországi Omis térségében. Előkerült egy videó, amelyen fellövik a rakétákat, majd rögtön ezután felcsapnak a lángok a közeli erdőben. A tűz jelentős kárt okozott, egy ember meghalt, és sok helybérit, valamint turistát is ki kellett menekíteni az övezetből. Köztük volt 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Újabb drónt lőttek le Romániában, egy a NATO légtérvédelmi missziójában szolgáló spanyol vadászgép szedte le a harci eszközt az ukrán-román-moldovai hármas határ közelében. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Még nem tudni, honnan indították el. Az Egyesült Államok lesz idén a Mesterségek ünnepe rendezvénysorozat díszvendége a Budai Várban. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója előtt tisztelektek a szervezők a meghívással. 18 művész mutatja majd be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét. Lesz többek között hímző és kerámia bemutató jövő csütörtöktől vasárnapig. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál

Javaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik a vasárnapi Javaházi Presszó. Homonnai Zsoltot fogom hívni ebben az órában, egy Mohácsról szóló rock musicalt rendez. Osváth Andreával pedig az idei filmpiknikről fogok beszélgetni. Az órát Varga Viktor indít.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Vétek zenért, ez volt a Vele minden jó. A mikrofonnál a Baházi Csaba, szép jó estét, Osvárt Andreát fogom majd hívni nem sokára, aki az idei filmpiknik házigazdája, vagy arca, hogy mire számíthatunk, hol és milyen filmeket láthatunk, erről fogunk vele beszélgetni, előtte pedig még Homonnai Zsoltot is hívom, aki egy Mohácsról szóló rock musicalt rendez, amit ráadásul pont a Mohácsi csata 500. évfordulóján Mohács főterén fognak bemutatni, ott lesz az ős premier. Máté Péter slágerét hallgatjuk most, ott állsz az út végén, a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Yamahazi Presszó vendége telefonon keresztül. Homonnai Zsolt, hello!
1: Hello! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: A kedves hallgatók talán már nem is emlékeznek rá, hogy 6 évvel ezelőtt, amikor elindult az Yamahazi Presszó, akkor te voltál a második vendég.
1: Hú, de jó volt! Úristen, csörögtek a biliárdgolyók, hát ugye? Nagyon jó volt.
0: Ja, hát azóta felvitte az Isten a dolgodat, mert már előléptél és rendező lettél, meg direktor úr. De hát most pont ezért hívtalak, mert hogy rendezel egy rock musicalt, mindig itt leszünk Mohács 500 címmel, ugye Mohács 500 év az idei év, tehát 500 éve volt a Mohácsi csata, és én nem is tudtam, hogy még ráadásul egy rock musical is készül, mesélj róla.
1: Hát kérlek szépen, Ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, és most, hogyha belemehetek ebbe, akkor egy 70-80 percen nem is lesz hosszabb a mondandóm.
0: Jó, mert addig én hazamegyek, visszajövök, és akkor majd lerakjuk utána.
1: Jó, rendben. Szóval érdekes, hogy azt mondjuk, hogy Mohács, meg Mohácsi csata, meg a gyász, meg
0: a vész, ja.
1: a több is veszett Mohácsnál. Tehát, hogy tele vagyunk már olyan asszociációkkal a dologok kapcsolatban, hogy az ember legkevésbé azt gondolja, hogy aha, és erre ez már a közönséget majd ezt csábítani fogja a színházba ez a... És képzeld el, és képzeljék el a hallgatók is, hogy egy annyira izgalmas téma bomlott ki a szemem előtt, hogy egyszerűen az egyik varázslatból a másikba esek. Vegyük a Ottlik Gézának a gondolatát, az iskola határomba írta, még egy korábbi szerintem 450-es évfordulóra készültek talán, ha nem tévedek, és azt mondta, hogy milyen jó lenne csinálni egy ilyen nemzetközi megemlékezést, csinálni egy ilyen igazi, hogy akiket érintett a csata, akiket érintett ez a történelmi pillanat, azok kijöjjenek és beszélgessünk arról, hogy volt ez 450 év, mi történt azóta. Hívjuk meg az oszmánokat, ottomán birodalom. Hát jó, ők nincsenek, jó, akkor őket nem, de a tatárok, hát a tatárok, jó, tatárok így sincsenek, akkor viszont hívjuk meg a Habsburgokat, hiszen Habsburg Mária volt, ugye, Lajos felesége, Habsburg, hát a Habsburgok sincsenek ilyen formában, de a Jagellók, hiszen Lajos apja, Ulászló, Jagelló volt, lengyel vonal, hívjuk meg a lengyel, hát igen, Jagellók sincsenek, ki van? Hát mi? A vesztesek, akik gyakorlatilag egy többszörös túlerőben, többszörös, hát legalább tízszeres túlerőben lévő, kegyetlenül kiképzett és kegyetlen stratégia mentén működő oszmán csapat, még úgy hívjuk ugye, hogy török, de ez igazából ez a birodalom, ez nagyon sok ilyen népet olvasztott magába, hiszen hatalmas volt a török birodalom, vagy a oszmán birodalom akkor, és gyakorlatilag ott állt egy 21 néhány ezer ember a csatában, meg ott volt egy, hát meg ma már történelmileg igazából felbecsülhetetlen, hogy ez 200 ezer volt, 300 ezer, mert valójában ugye, ahogy érkezett a csapat, hogyha tovább várnak, akkor még többen érkeznek, hiszen egy ekkora seregnek a mozgása akkoriban a hatalmas fegyverekkel, meg nem tudom. Na mindegy. Szóval, hogy
0: főrendező úrnak nagyon szépen köszönjük a történelem órát.
1: Most figyelj. És gondoljunk bele, hogy van ez a második Lajos, aki a 21. születésnapjára már nem kellett, hogy vendégeket hívjon, mert 20 éves volt, amikor meghalt a csatamezőn. És volt egy felesége, aki soha többé nem vette le a gyászruhát, történelmileg igazolt tény. Soha nem ment férhez, soha nem szült gyereket, hanem élete végéig hordozta azt a nyakláncot, az aranyszívmedált, amit még úgy, hogy ők például úgy házasodtak össze, hogy még meg se született a Lajos, és már a Miksa császármért el volt rendelve az ő házasságuk a dinasztiák kapcsa révén. És olyan csodálatos emberi történetek, vívódások bontakoztak ki, és ehhez egy olyan zene párosul, egy olyan rock musical zene, ami egyből betámad az ember szíve közepébe. És hirtelen nem a történelmi emblematikát Tehát és a történelem freskóit és könyves lapjait nézegetjük és lapozgatjuk, hanem hirtelen az embert látjuk, aki ott áll, hogy tényleg most, jó, akkor én most megyek, és mert ha én nem megyek, mondja a király, a bandérium hadseregeknek, ugye a szétesett fekete sereg, ugye Mátyás király halála után, 1490 után, már csak akkor van kötelességük, akkor mennek, ha a király is megy, ha nem, akkor szóval majd megvárjuk, hogy hogy legyen. És azt mondta a király, hogy neki mennie kell. Tudta, hogy hova megy, és mégis ment.
0: Hát olyan, akár meg is futamodhatott volna, de mi örülünk neki, hogy nem futamodott meg, mert így egy újabb hősről tudunk beszélgetni.
1: Megelmehetett volna, hiszen ő Csehország, a 3 évesen Csehország király volt, 2 évesen a magyar királyság királya volt, és ő elmehetett volna Prágába is, és nyugodtan megvárhatta volna a fényűző kastélyban, hogy ez az egész történet, hiszen a török meg amúgyis Bécs ellen indult.
0: De figyelj, ami a lényeg, csak nehogy kifussunk az időből. Ráadásul azt mondják itt a történészek, hogy ez a csata, ennek pontos időpontja van, 1526. augusztus 29. És ráadásul ezt a rock musicalt is pont ugyanezen a napon 500 évvel később fogjátok bemutatni, ráadásul Mohácson, de én azt nem tudom, így a pontos van. Helyszínt Mohácson belül hol lesz a debütáló?
1: Mohácson a főtéren lesz, egy szabadtéri előadás keretében, nagy zenekarral, sok táncossal, nagy látvánnyal, nagy díszlettel, és tényleg borzongató az, hogy mi most lehet, hogy nem pont földrajzon, mert a csata síkja, mondjuk nem a főtér síkja volt akkor, hanem arrébb volt, de mégiscsak, hogy ott vagyunk azon a 500 éve vérrel áztatott földön, és fölötte ennek az egésznek az emlékezete fölött, a sok lélek fölött, ott fogjuk ezeket, és ugye a zene meg arra képes, hogy a léleknek adjon szárnyakat, úgyhogy valahogy így, úgyis ez is a koncepció, hogy kapcsoljuk össze ezt a repülést az emléknek, a repülését a jövőnek, a jövőbe, ahogy ugye az Ottlik Géza gondolat alapján, hogy mégiscsak magyar gyerekek születnek, mégiscsak magyarul beszélünk, mégiscsak magyar kultúrát tanulunk, és magyar verseket mondunk, és magyar zenénk van, és hogy mégiscsak meg tudott maradni. Hogyan? Ez is maga egyszerűen csodálatos, hogy ha már mégiscsak nevét, a gyerekeink itt vannak.
0: Ottlik Géza nevét többször említetted, de azért akkor említsük már meg, hogy ennek a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musicalnek a zenéjét, a dalszövegeit és a szövegkönyvét Szomor György jegyzi, aki maga is az egyik szereplője a rock musicalnek.
1: És Szomor Györgynek, ugye, aki látta mondjuk a Monte Cristo előadását, de az pontosan tudja, hogy milyen finom zenei érzékenységgel és a fülbe mászó dallamokkal és nagyívű dalokkal rukkol elő mindig, és ez most sincs másképp. Tehát a Szomor György megírta ennek a darabnak a szövegét, megírta a zenéjét, és most már így meghangszerelve nagy zenekar, amikor megszólal, akkor kicsit műság, hogy az, igen, tehát mindig csodálatos dolog ott állni egy újszülött mellett. Jó. Mert ezt eddig nem hallottuk, hanem most először. És azt mondjuk, hogy wow.
0: Mohácson debütált át a darab augusztus 29-én este 8:30-kor a főtéren, aztán majd szeptember 11-től a Budapesti Operett Színház nagy színpadán folytatja az útját ez a darab, tehát mindig itt leszünk Mohács 500 rock musical, és a rendező úrral beszélgettem, Homonnai Zsolt, nagyon szépen köszönjük az információkat, és egy nagy kalappal kívánunk.
1: Köszönjük szépen, köszönjük, és várunk mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel.
0: További szép estét!
1: Viszont kívánom, szép a sermokot!
0: Neked is, ciao!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, vasárnap Jabanházi Presszó vendége telefonon keresztül. Osvárt Andrea, üdvözöllek, szia!
1: Sziasztok, hello!
0: Szia! Utána kellett néznem, mert nem emlékeztem rá, hogy pontosan mikor, de olyan gyorsan rohan az idő. 3 évvel ezelőtt ültél itt az Abaházi Presszóban, akkor személyesen. Most viszont azért hívlak, mert lesz idén is filmpiknik, mégpedig Veszprém és Balatonfüred a helyszín, augusztus 27 és 29, és te vagy a fesztivál házigazdája. Mutasd be egy kicsit magát a filmpikniket, miről szól ez a néhány nap?
1: Pontosan, nagyon jól összefoglaltad, augusztus 27, 28, 29, 3 nap ünnepeljük a filmeket, mozizás lesz, körülbelül 70 filmet fognak levetíteni ez alatt a 3 nap alatt, amik között dokumentumfilm, mozifilm, rajzfilm, nagyon sokféle témájú és műfajú filmek, lesznek beszélgetések is, érdekes emberekkel, koncertek, úgyhogy egy igazi kulturális ünnepély lesz, vagy ünnepség 3 napon át, Veszprémben és Balatonfüreden, a szabadtéri helyszíneken főleg.
0: Mi a házigazda feladata egy ilyen fesztiválon?
1: Hát igen, nem találtunk jobb szót erre, ugye én valahol az arca is leszek a fesztiválnak, hogy valakihez tudják kötni majd ezt az egész programsorozatot. Moderálni fogok, eseményeket, beszélgetéseket, lesz egy ünnepélyes megnyitó, lesz majd díjátadó, záró beszéd, hogyha ahogy időm engedi, nem tudok persze mindenhol ott lenni, de remélem majd egy-két filmben én is bele tudok azért kukkantani, és igyekszem én is bepótolni egy pár filmet majd, amit nem láttam, mert 2025 márciusa utáni filmeket fognak vetíteni jellemzően.
0: Azt is olvastam, hogy tehát úgy apostrofálják, hogy megújult filmpiknik, ez most minden más, igen. Tehát a megújulás az most mit jelent?
1: Hát megújult, én mondjuk nem voltam az előző évadokban, de hát ugye most a politikai megújulást kell szerintem ez alatt érteni, mert ez korábban egy Nemzeti Filmintézet által finanszírozott nagy volumenű rendezvény volt, és most az a típusú díjátadó, hogy több kategória meg csinnadratta az most nem lesz, hanem inkább visszatér a fesztivál vagy a filmpiknik egy ilyen független filmes rendezvényé, ahol próbálunk valamennyire, amennyire lehet politikamentesen élvezni enni, fogyasztani a filmeket, és emellett jól érezni magunkat. Én nagyon szeretném, hogyha megpróbálnánk, most még szerintem erre van esély, mert nemrég változott a rendszer, vagy most van változóban, hogy most próbáljunk meg úgy hozzáállni ehhez a rendezvényhez, meg a filmekhez is, hogy most mindenki semleges, mindenki, aki szereti a filmeket, aki akar filmeket nézni, az jöjjön el, legyen ott, beszélgessünk, találkozzunk, beszéljük ki a filmeket, a rendszert, és ne tiltakozzunk, vagy ne hogy mondjam, ne akarjunk már előre lefesteni egy olyan képet a rendezvényről, ami nem is biztos, hogy igaz.
0: Azt mondod, hogy ugye szabadtéri helyszíneken zajlik a rendezvény Veszprémben és Balatonfüreden, a vetítések is, tehát mint egy ilyen szabadtéri mozi, vagy ezeket hol fogjuk
1: lesznek
0: tudni nézni a filmeket?
1: Igen, lesznek Óvárostér, azt hiszem így hívják Veszprémben, talán a főteret, és azt tudom, hogy LED falon keresztül lesznek vetítések, ami azt teszi lehetővé, hogy már hamarabb elkezdődhetnek a filmek, tehát nem kell a sötétedést megvárni. Úgyhogy már délutántól folyni fog a program, meg lesznek egyébként beltéri programok is, de hát ugye nyár van, Balaton, azért mégiscsak olyan jó élvezni még a jó időt, amíg van, úgyhogy mi biztos, hogy nagyon sokat leszünk a szabadtéri helyszíneken.
0: Furcsa, és egy másik beszélgetésben, egy gasztró eseménnyel kapcsolatban ezt már feltettem, ezt a kérdést, mert mi nem szoktunk ilyet a kereskedelmi rádióban, de ezt most meg kell kérdeznem, hogy ez a filmpiknik, ez a közönség számára ingyenesen láthatható? Tehát ezeket a filmeket, amik tulajdonképpen ezek szerint, ahogy mondott, friss filmek, bárki térítésmentesen megnézheti?
1: Ez most egy nagyon jó kérdés. Ezt most nem merek megesküdni, mert most lehet, hogy összekeverem valakivel. Azt hiszem, hogy 500 forintos egységes áron van, de remélem, hogy nem mondok hülyeséget ezzel, de azt hiszem, hogy valami ilyesmi.
0: Jó, tehát, hogy valami térítési kötelezettsége a nézőknek lesz. Jellemzően, tehát, hogyha ki kell emelni a vendégek közül, vagy azok közül, akik mondjuk ezekben a beszélgetésekben részt vesznek, akkor kiket láthatunk? Főleg színészeket, vagy filmipari szakembereket?
1: Inkább szakembereket, tehát aki kíváncsi arra, hogy mi van a kulisszák mögött, vagy hogy működik egy filmforgatás, vagy

0: Hogy létrejöttek már például új szakmák, akik a forgatáson dolgoznak, intimitás koordinátor, meg ugye a mental well-being, a mentális egészségért felelős szakemberek is most már a bizonyos létszám fölött kötelező, hogy a produkciók alkalmazzanak forgatásokon, pont azért, mert nagyon stresszes műfaj, nagyon hosszúak a forgatási napok, és hát nagyon, nagyon sokszor előfordul az, hogy kellemetlen helyzetek alakulnak ki, és muszáj együttműködni, és ezt belátta a szakma is, és most már ezen is dolgoznak.
1: Én kívánom, hogy nagyon sok néző legyen, lelkes filmbarátok, kíváncsi emberek, akik örömmel néznek magyar filmeket, mert ha jól tudom, akkor itt kizárólag hazai filmek kerülnek vetítésre.
0: Igen.
1: Szóval kívánok nagyon sok nézőt, és neked is jó munkát. Hosvárt Andrea, nagyon szépen köszönjük az infókat.
0: Köszönöm, és várunk mindenkit szeretettel augusztus 27, 28, 29 a Balatonon.
1: Köszönöm, szia!
0: Hello, szia!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Paks kritikus napok előtt állunk, autókereskedést is elért a pusztító tűz Szegeden. Egy arany, egy ezüst pazarról zárták a mieink az úszó elvét. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint zajlik a két 80 méteres bárka lassú sűjesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. Most 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszintől. A kormányfő hozzátette, a kedd és a szerda lesz a kritikus, addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán az előrejelzések szerint az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet majd a vízszint. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A száraz fű és az aljnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es út csomópontja közelében több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgó-Tarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szerda óta. Horvátországban őrizetbe vettek 4 embert, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében egy ember meghalt, sok lakost és turistát kellett kimenekíteni. Köztük volt csak nem 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Egymás után szerezték az érmeket a mieink. Kós Hubert szédületes EB-rekorddal aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a Párizsi Európa-bajnokság zárónapján, őrült hajrában védte meg címét, és 3 elsőséggel zárja a kontinens viadalt. A 16 éves Pápai Olivér is pazarul ment, országos csúccsal ezüstérmet szerzett 400 gyorsan. Milák Kristóf egyéni csúccsal negyedik lett 50 gyorsan, miután a héten már bezsebelt 2 arany és 1 bronzérmet az EB. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből holnap csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit, másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön, Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket, egy AD Studio klasszikust például, szól majd pár perc múlva az Álmaimban Amerika, de itt lesz a Unique, az Edda művek. Most pedig jön a BBC.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Zanzibár és a Nem vagyok tökéletes szólt. Olay Bolya is velünk lesz pár perc múlva, tőle a Magyarország című slágerét hallgatjuk, de még előtte itt a Happy Gang és a Sokáig voltam távol a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a konyha és a földre való után jön nem sokára a szabadság vándorai, ezúttal Ember Márk és Törőcsik Franciska énekli Demjén Ferenc slágerét, Soltész Rezső klasszikusa után. Szóljon hangosan az ének a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Révés Sándor és a Vigyázz a Madárra után a Forever Club slágerével megyünk tovább, Máriszól a Balatoni Láz, itt a Retro Rádióban.

felső nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű, cinema veríték menetre.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne a Magna Cum Laude, ez volt a Vidéki Sanzon.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: Queen szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retroradio.hu.

0: Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még mindig van ám egy óránk közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Katona Klári egyik nagy slágere a Minta filmeken, előtte pedig Rúzsa Magdi-nek

0: Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán,

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Benne Freddyt hallgattuk. A csodák után jön nem sokára a Back to Black, tűnik a vár szóval majd pár perc múlva a KFT slágere után. Bál az operában a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne Vastag Csaba és Vastag Tamás közösen. Az Őrizd az álmod után jön nem sokára a nélküleddel az ismerős arcok, a Hip Hop Boys slágere után. Ott várok rád!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Bestiák és a Fájmék, ha néha felhívsz után, jön Majka, Curtis és Nika a Csúcson túl, most a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Desperado. Gyere és álmodj után, eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Egy rég várt vendég, Görög László lesz majd a holnapi vendég, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Péterfi Borival búcsúzom. Hajolj bele a hajamba, a retro